0: nem Kínában készült.
1: Köszönjük tárgya a showtime.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.
2: Köszönjük. 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: I rezo ritmušt. Vedd el az ütemet. Panoradio. Ma te hangod.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Fuck.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Hallgass napjaink slágereit,
2: és légy tájékozott.
1: Ez a Pannon Rádió.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod. Yeah.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Reklám.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovics.rs.
4: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: 95.5. A jó választás.
1: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
0: 91,5 MHz Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rl.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 8 óra 15 perc van pontosan, szép jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ez itt a 91.5-ön, a Pannon Presszó, mondom gyorsan itt a műsor elején, hogy milyen témákra számíthatok a mai műsorban. Nos hát először is a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete az idei évben az írott sajtó kategóriában Erős Kincses Krisztina munkáját ismerte el. A pályáról, az újságírás kihívásairól, illetve a szakmai elismerés jelentőségéről fogunk beszélgetni, meg igazából az is kiderül a beszélgetésből, hogy milyen sportolóként sportújságírónak lenni. Ezen kívül egy újabb díjazott, a Vajdasági Írók Egyesülete idén Olett Tamásnak ítélte oda a Koncz István díjat. Mit jelent Tamásnak ez a díj? Természetesen a díj apropóján fogunk vele beszélgetni, a pályáról, az alkotói szemléletéről, valamint arról is, hogy hogyan találkozik nála az irodalom, a színház, illetve a tudományos gondolkodás is, mert Tamás mind a három témával igen komolyan és mélyen foglalkozik. Ezen kívül ugye, hogyha szombat, akkor Kovács Géza klímakutatót is felhívjuk, és kiderül, hogy milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkező napokban, meg ahogy megszokhattuk Gézát, hogy mindig érdekes és izgalmas statisztikai adatokkal is készül, már amit az időjárást illeti. Kiderül a mai műsorban az is, hogy 2026-ban melyik strandot választották a legszebbnek, és lesznek itt még érdekességek, meg sok-sok programötlet, mert szép az idő, sok a program, erről is beszámolunk a mai műsorban. Masa Tamás és Fackovics Melissa alkotja a mai kis Pannon Presszós csapatot. Tartsatok velünk ma!

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
0: Reklám.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
4: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
4: Az Eufória. Fellép
5: a tankcsapda.
3: A Trven a Jabuka együttes.
4: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az
5: Eufória.
3: A Trven a Jabuka együttes.
4: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon.

0: 24 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 8 óra 31 perc van pillanatnyilag, és ma május 30-át érünk, ami azt jelenti, hogy ma rendezik meg a vajdasági vágtát a szabadkai lóversenypályán. A nemzeti vágta vajdasági előfutamán felnőtt, illetve fiatal lovasok egyaránt nyerekbe szállnak, hogy kivívják a továbbjutást a magyarországi döntőre. A program délben fog indulni ünnepélyes megnyitóval, ezt követően egész nap izgalmas futamok, bemutatók és kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket, amennyiben még nem éreztétek meg, hogy milyen a vajdasági vágta eszenciája, akkor itt a lehetőség, be lehet pótolni. A versenyek mellett főzőverseny, kirakodóvásár és különleges lovas programok is színesítik a rendezvényt. A nap csúcspont.

Ja pedig a természetesen a döntő lesz, amelyet a díjátadó fog követni, este pedig a Budapesti Operett Színház művészei lépnek színpadra. A vajdasági vágta az elmúlt években a térség egyik legjelentősebb lovas, illetve közösségi eseményén nőtte ki magát.

0: Vajdaság hangja. Pannorrádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
1: A Presszó folytatásában néhány szó az időjárásról. Ugye a hűvös reggelt követően napközben napos, illetve meleg idő várható a térségben, úgyhogy ez jó hír a lovasoknak. Délután észak felől mérsékelt felhősödés érkezik, amely este, illetve az éjszaka folyamán Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy esetleg záport is okozhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz napközben és délután Vajdaságban, illetve Kelet-Szerbiában időnként erős nyugati, illetve észak-nyugati szél is fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 14 fok között alakul, a legmagasabb pedig 26 és 30 fok között alakul, szóval jól meleg lesz, igazi nyárias időjárásra készülhetünk. A következő 7 napban többnyire napos és meleg idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 26-30 fok körül marad, úgyhogy nem lesz nagy változás az időjárásban. Hétfőtől csütörtökig az ország minden régiójában egyébként változékonyabb, illetve instabilabb időjárás várható, gyakori záporokkal, zivatarokkal, amelyek helyenként intenzívebbek is lehetnek. Na de ennyit az időjárásról, nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, mert 9 óra után úgyis hívjuk Kovács Giza klímakutatót, és ő fogja elmondani nekünk részletesen, hogy milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkező napokban.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Programajánló. Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
4: Délután 12:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
3: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
4: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
3: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
4: a pozitív energiát
3: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
4: Találkozzunk május 31-én Palicson.
3: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
4: találkozik a jó hangulattal.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
3: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod. Panorádió, a te hangod, 9 óra 15 perc van pontosan, és hogyha a szombat délelőtt, akkor Kovács Géza klímakutató is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásunk lesz az elkövetkező napokban, illetve jövő héten. Egyelőre úgy tűnik, hogy kellemes az időjárás. Szép jó reggelt kívánok, kedves Géza! Halló, halló, halljuk egymást? Úgy tűnik, hogy útközben valószínűleg megszakadt a vonal, úgyhogy mindjárt újra próbáljuk.

0: És itt vagyunk, 9 óra 24 perc van, megpróbálkozunk újra, hát ha sikerül. Kovács Géza klímakutató a vonalban, halljuk egymást, kedves Géza.
1: Szép jó reggelt, jó napot kívánok kedves hallgatóknak, remélem hallanak.
0: Igen, úgy tűnik, hogy sikerült megtalálni egymást, úgyhogy köszönöm szépen. Akkor az időjárás, a téma természetesen ma van a vajdasági vágta. Biztos vagyok benne, hogy a lovasok kíváncsian várják és különösen izgulnak az időjárás miatt. Lesz-e eső? Milyen időjárásunk lesz az elkövetkező napokban?
1: Nem kell félni, sem ma, se holnap. Száraz lesz az idő, északnyugati széllel meglehetősen enyhe légtömegek áramlanak, főleg ezt a nappali órákban érezzük, akkor van 28 fok körül alakul ma is, meg holnap is az idő, hőmérséklet. Az időjárás változékonysága viszont mindjárt június elsején nyár, ugye első meteorológiai nyár első napján be is indul, ugyanis egy labilis légtömeg írja el térségünket északnyugat fel, ez egy magassági csepp, vagy magassági ciklon, ami hatására délután, tehát hétfő délután labilizálódik a légkör is, és kicsit vissza is esik a hőmérséklet, de nem vészesen, 26 fok körül alakul, viszont délután megjelennek az áporok, illetve zivatarok, esetleg később már csendes eső is lehetséges. Kedden átmenetileg szárazabb lesz felettünk a légtömeg, tehát szárazabb idő várható, nem lesz csapadék, változóan felhős lesz az időjárás, a hőmérséklet viszont egy picit visszaesik, van 25 fok körül, de ez csak átmeneti jelleg, ugyanis szerdán ismét labilis légtömeg érkezik egy újabb ciklonnak köszönhetően nyugat felől, és ismételten délután este záporok, zivatarok lesznek, és a déli széllel, élénk déli széllel már néhány fokkal melegebb légtömegek érkeznek, 29 fok körül alakul a hőmérséklet szerdán. A folytatásban a hét második felében is megmarad a 27 fok körüli hőmérséklet, azzal a megjegyzéssel, hogy még itt vendégünk lesz a csütörtökön is a labilis légtömeg, már kevesebb helyen, de kevesebb csapadék, de előfordulhat futó zápor, esetleg kisebb eső vagy gyenge eső. Viszont ami lényeges, a hőmérséklet megmarad, nagyon kellemes 27 fok körül értékben, a reggelek is 15 fokabb csapadék, de előfordulhat futó zápor, esetleg kisebb eső vagy gyenge eső. Viszont ami lényeges, a hőmérséklet megmarad, nagyon kellemes 27 fok körül értékben, a reggelek is 15 fok körül alakulnak az egész időszakban. Tehát azt lehet mondani, hogy

0: és az idő, tehát 2006-ban volt a leghidegebb kora délután, 2005-ben, tehát egy évvel ezelőtt, ugyanezen a napon, 35 fok volt Szabadkán is környékén, egy észak-kelet-európai anticiklon hatására, délkelet felől, igen, forró afrikai eredetű levegő hatására nagyon-nagyon magasra emelkedett a hőmérséklet, 35 fok. Tavaly kellemesen alakult, 10 fok és 23 fok volt a maximum érték, és 100 évvel ezelőtt 15, illetve 20 fokig emelkedett a maximum érték, és nagyon kevés csapadék esett 100 évvel ezelőtt. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag hétfőn, szerdán és csütörtökön van nagy valószínűsége záporok, zivatarokra, viszont nem fog jelentősen lehűlni a levegő, viszont igazi júniusi, tipikus júniusi változékony időjárás van kilátása jövő héten.
1: Kedves Géza, köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánok önnek a folytatásban!
0: Én köszönöm, viszont kívánom!

0: Tomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
0: Bomax.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com
6: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.
1: 9 óra 45 perc van pontosan, a folytatásban pedig hoztam nektek egy sporthírt. Novák Djokovic a harmadik fordulóban búcsúzott a Roland Garrostól. A szerb teniszező a 19 éves brazil João Fonsecával játszott a francia nemzetközi teniszbajnokságon. Djokovic megnyerte az első két játszmát, de Fonsecának sikerült kétszettes hátrányból visszahozni a mérkőzést. A harmadik szettet a brazil tínédzser húzta be, a szerb világklasszis ekkor már látszottak a fáradtság jelei is. A döntőszett végén pedig a fiatal brazilnak mindig volt válasza, hozta a saját gémjeit, egy pimasz rövidítéssel pedig egyszer csak elvette Djokovic adogatását, majd bréklabdáról három ásszal fordítva 7-5-re megnyerte a játszmát, és a néhány perc ilyen igazából az 5 órás mérkőzést is vitte. Fonseca életében először játszott, és bejutott a Grand Slam torna 8-at döntőjébe.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg egy Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Ma lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára. A vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kishuszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogadhajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érteklődőknek. Büszke vagyok arra a magyar fiatalemberre, aki Szabadkán magyar zászlóval vett részt a ballagáson, és azokra a diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott lobogót, írta dr. Pásztor Bálint a Facebookon a pénteken történt incidensre reagálva, amely során egy ünneplő magyar végzős diáktól két másik tanuló elvette a magyar zászlót és felgyújtotta. A VMS elnöke méltatta az Iván Szárics Műszaki Középiskola gyors reagálását és a felelősség teljes diákokat, hangsúlyozva, hogy egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül a szerb-magyar kapcsolatok erősítéséért végzett munkát. Hozzátette, a magyar zászló meggyalázása bűncselekmény, ezért elvárja, hogy az illetékes szervek a törvénynek megfelelően járjanak el. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra tegnap Szabadkán. A sajtószabadság, a függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Egyebek mellett elhangzott, a tanácskozás célja semmiképpen sem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. Aki akar, megmarad magyarnak, bárhol éljen a világban, hangsúlyozta Szabadkai előadása végén Jeszenszky Géza, az első demokratikus magyar kormány egykori külügyminisztere a Népkörben tartott előadást a Trianonhoz vezető út és gyógyulás címmel a Sajtószabadság Alapítvány szervezésében. Előadásában ismertette a Trianonhoz vezető történelmi folyamatokat és azok következményeit. A trianoni trauma feldolgozásának egyik lehetőségét az európai integrációban látja. Reményei szerint Szerbia csatlakozik az Európai Unióhoz, ami hozzájárulhat a határok jelentőségének csökkenéséhez. Jeszenszky bizakodó Európa és Magyarország jövőjét illetően. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig, jövő hét péntekig maradnak érvényben.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén már most 27 fok van, a hűvös reggelt követően napközben napos és meleg idő várható a térségben. A csúcsérték a 30 fokot is elérheti.
9: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.
0: Társadalmi célú felhívás.
10: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
11: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
10: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
11: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
10: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
11: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Műsorajánló.
13: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
9: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod. Panorádió, a te hangod, ez itt a Presszó továbbra is. A Vajdasági Írók Egyesülete idén Olá Tamásnak ítélte oda a Koncz István díjat. A zendai születésű költő, dramaturg, színháztörténész és szerkesztő az elmúlt években a vajdasági magyar kulturális élet egyik meghatározó alakjává vált. Verses kötetei, tudományos munkái és színházi projektjei mellett szerkesztőként is aktívan formálja a kortárs vajdasági magyar irodalmi, illetve színházi közeget is. A díj apropóján beszélgetünk most vele a pályáról, az alkotói szemléletéről, valamint arról is, hogy hogyan találkozik nála az irodalom, a színház, illetve a tudományos gondolkodás. Szerbusz, üdvözöllek Tamás a műsorban.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Azzal nyitnék természetesen, hogy mit jelent számodra a Koncz István díj személyesen és szakmailag is.
1: Mindig nagy öröm az, hogyha észreveszi egy bírálóbizottság, egy díjat odaítélő bizottság az embernek a munkásságát. Nyilván nem a díjakért dolgozik senki, vagy alkotnak az alkotók, de nyilván jól esik ez az odafigyelés. Meg szerintem azért is fontosak ezek a típusú díjak, mert ráirányítják egy olyan területre esetleg a szélesebb közönségnek a figyelmét, amely talán korábban elkerülte a figyelmüket. Tehát én például színháztudománnyal is foglalkozok, a színház csinálás, illetve az irodalom mellett, és hát ez egy olyan határterület, amely nagyon sokszor radar alatt marad, ezért is örülök ennek a díjnak. Személyesen meg hozzá kell tennem, hogy nagy öröm a Koncz Istvánról elnevezett díj birtokosának lenni, hiszen kanizsaiként nagyon-nagyon sokat jelent nekem a névadónak az öröksége, aki ugye szintén Kanizsán élte le egész életét, és itt alkotott.
0: A költészet, a dramaturgia és a színház történet egyszerre vannak jelen az életedben. Hogyan hatnak ezek egymásra?
1: Úgy érzékelem, hogy nagyon intenzíven hatnak egymásra. Nagyon sokszor veszem azt észre, hogy megtermékenyíti egyik gondolat a másikat, egyik terület a másikat. Akkor, amikor nem sikerül megoldást találni például egy színházi helyzetre, vagy egy dramaturgiai helyzetre, akkor nagyon sokszor tudok nyúlni a színház elmélethez, a színház történethez, vagy akár a lírához, az irodalomhoz. Tehát nagyon sokszor van az, hogy egy erősen szöveg által meghatározott helyzet, az valami szövegtől független benyomás, a nyelvtől távoli impulzus által válik megérthetővé. És akkor így a színház, ami nem csak nyelvi alapú, az hatással tud lenni az irodalomra, és hát a költészet, vagy akár a próza, amelyet olvasok, vagy amelyen megpróbálok megszólalni, ez is hatással tud lenni valamire, ami nem nyelvi meghatározottságú.
0: Tekintsünk vissza egy kicsit a kezdetekre, szeretnének egy picit jobban megismerni. A következő kérdésem az lenne, hogy mikor érezted először azt, hogy az irodalom és a színház meghatározó része lesz a te életednek?
1: Általános iskola utolsó osztályaiban kezdtem el írogatni, szerintem nagyon sokan ekkor keresnek maguknak hangot, vagy legalábbis felébred bennük egy olyan érzés, hogy valamilyen módon kifejeznék önmagukat, és akkor ehhez nagyon sok mód található, nem csak az irodalom természetesen, de nekem valahogy az irodalom, és a kezdettől fogva a vers volt az a forma, amit a magaménak éreztem, és nem sokkal később egy középiskolai színjátszó csoporthoz való csatlakozásom során kerültem közelebb a színházhoz. Szavalással foglalkoztam a vers írás mellett, és így kerültem be ebbe a kanizsai színjátszó csoportba, az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek a színjátszó szakosztályába, és hát végül is ez indított el, ezek az első impulzusok indítottak el. Nagyon hamar rájöttem viszont arra, hogy nem a színpad vonz, vagy legalábbis nem a színpadon levés, vagy az előadó művészet az, ami engem különösen érdekel a színházzal kapcsolatban, hanem a másik oldal az, hogy hogyan lehet előadásokat létrehozni, mi határozza meg egy előadásnak a szövetét, mitől működik, tehát a színház csinálásnak ezek a láthatatlan, a néző számára sokszor láthatatlan területei, és akkor így kerültem a magyar tanszékre, és a magyar tanszékkel való tanulással párhuzamosan én folyamatosan alkottam amatőr színház csinálóként Kanizsán, és gyakorlatilag az elmélet és a gyakorlat az folyamatosan, párhuzamosan volt jelen az én életemben, meg a munkásságom során, és akkor így specializálódtam az elméleti területeken, először a Károli Gáspár Református Egyetemnek a színháztudomány mesterszakán, és utána a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a doktori iskolájában szereztem doktori címet, és hát itt a doktori kutatásom az már a vajdasági magyar színház történethez kapcsolódott, és azóta is a vajdasági magyar színház történettel kapcsolatos kutatásokat, tanulmányokat írok. A színházi és az irodalmi munkáimmal párhuzamosan persze, de ez azóta is megmaradt.
0: És hogyan látod ma a vajdasági magyar kulturális, illetve irodalmi életnek a helyzetét?
1: Azt gondolom, hogy a vajdasági magyar irodalmat nagyon sokszor jellemzi az, hogy egész egyszerűen kimaradnak alkotó generációk, hogy nagyon sokszor újra kell teremtenie egy generációnak a saját közösségeit, és sokszor történt meg az az elmúlt 70-80 évben, de elsősorban az elmúlt, közelmúltnak az évtizedeiben, hogy egyedül maradnak szerzők, és ezek a hangok utána magyarországi folyóiratokban találnak maguknak teret. Én azt látom jelen pillanatban, hogy most megint születőben van egy olyan irodalmi generáció, egy alkotógeneráció, akik most már markáns hangokkal jelentkeznek, van öndefiníciós koncepciójuk, és hát jelen akarnak lenni, be akarnak lépni ebbe a nagyon plurális közegbe. És hát ennek én nyilván nagyon örülök. Én éveken keresztül voltam a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének az egyik főszervezője, és hát követtem ezeket az alkotói utakat. Tehát egy középiskolás versről vagy novelláról még nem lehet feltétlenül megítélni azt, hogy az alkotója az a pályán marad-e, de nagy öröm számomra az, hogy az elmúlt éveknek a középiskolás alkotói most már nagyon jellemző hangokkal, érett fellépéssel jelennek meg különböző eseményeken.
0: Ugye pénteken rögzítettük a beszélgetést, és jelenleg éppen a Tricikli Fesztivál már zajlik javában. Mesélj nekem egy picit erről a fesztiválról, hogyan veszed ki a részed benne?
1: A Tricikli Fesztiválnak a sajátossága, hogy három városban is zajlik, nem egyszerre. Egy szegedi koncepcióról van szó, és Szegedről indult el az az ötlet, hogy az irodalmat a biciklizéssel kössék össze a résztvevők, és úgy kell elképzelni a fesztivált, hogy különböző helyszíneken, különböző irodalmi beszélgetések, kötetbemutatók, koncertek, kiállítás megnyitók, tehát mindenféle művészettel kapcsolatos tevékenységek zajlanak, és ezeket a helyszíneket, ezeket a fesztiválnak a résztvevői biciklivel közelítik meg, tehát egész nap különböző helyszínekre biciklizünk el, ahol utána kicsit megnyugszunk, meghallgatunk egy beszélgetést, megnézzünk egy kiállítást, majd pedig kerekezünk tovább, és hát most már Vajdaságban is megvetette a lábát ez a fesztivál, mondhatom, hiszen 5. éve szerveződik itt Kanizsán, illetve Kanizsának a környékén, és hát az egyik olyan fesztivál, amelyről beszéltem, ahol ezek a fiatal hangok lehetőséget kapnak arra, hogy megszólaljanak, és hát nem csak a fiatalokról van szó, hanem már régóta a pályán levő többkötetes szerzők is ugyanúgy jelen vannak a Tricikli Fesztiválnak a fellépői között, és hát idén úgy alakult, hogy kizárólag vajdasági magyar szerzőink vannak a fesztivál programban, úgyhogy különösen érdekes lehet ez azoknak, akik közelebb akarnak kerülni a vajdasági magyar irodalomhoz, vagy meg akarják tapasztalni azt, hogy hogyan is szólalnak meg ma a vajdasági magyar szerzők.
0: Olá Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a díjathoz.
1: Köszönöm szépen.
2: Reklám.
0: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Micsoda?
6: Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
6: A Trven a Jabuka együttes.
5: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
6: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tomasra, Sugár út 10.

sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: leselek.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
3: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
4: Miért?
3: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
2: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
3: Írassa gyermekét magyar osztályba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
2: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: 10 óra 39 perc van, a Presszó folytatásában pedig egy sportos programot lett mindenkit vár a Tour de Fruska, mert hogy május 30-án és 31-én, ma is holnap tartják meg a Tour de Fruska sport és a rekreációs rendezvényt. A Fruska Goráni már 7. alkalommal rendezik meg ezt az eseményt, amely évről évre egyre népszerűbb. Dáne Basta, a tartományi sporttitkár azt nyilatkozta, hogy a rendezvény célja, hogy közelebb hozza a sportot, illetve a természetet is mindenkihez. Egyetlen nap alatt több mint 1500 résztvevőre számítanak 14 országból, valamint több mint 2500 látogatóra, mondta Iván Árpás, a rendezvény igazgatója. Az idei sportprogram magába foglalja a rekreációs MTB maratont, az EMTB maratont, illetve az eliminátor versenyt, a gyermekek kerékpárversenyét, valamint a trail futó versenyeket is.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
4: Műsorajánló.
5: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Vatta a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 11 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
13: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Ma lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára. A vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kis huszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogadhajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marhapörkölt főzőverseny és operettelőadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek. Befejeződött a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára tegnap, a középiskolai felvételihez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, ezt közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik majd közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Megkezdődött a Vermes Lajos napok Palicson. A háromnapos rendezvény sorozat a délvidéki sportélet egyik meghatározó alakja, Vermes Lajos öröksége előtt tiszteleg. A szervezők célja, hogy a fiatalok játékos és élményközpontú programokon keresztül ismerkedjenek meg a sport, valamint Palics történetének kiemelkedő személyiségével. A programsorozat második napján, azaz ma, a Bagolyvárról szóló előadás és sportszakmai panelbeszélgetés várja az érdeklődőket a palicsi ökoközpontban. Vasárnap pedig kerékpár és gyalogtúrákon vehetnek részt a látogatók, rövidebb és hosszabb távokon egyaránt.
3: Sport.
13: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal két évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír, nem csak a turizmus és a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő 18 órakor kezdődik. Novák Djokovic a harmadik fordulóban búcsúzott a Roland Garrostól. A szerb teniszező a 19 éves brazil João Fonsecával játszott a francia nemzetközi teniszbajnokságon. Djokovic megnyerte az első két játszmát, de Fonsecának sikerült két szettes hátrányból visszahoznia a mérkőzést. A harmadik szettet a brazil tinédzser húzta be. A szerb világklasszison ekkor már látszottak a fáradtság jelei. A döntőszett végén pedig a fiatal brazilnak mindig volt válasza, hozta a saját gémjeit, egy pimasz rövidítéssel még egyszer elvette Djokovic adogatását, majd bréklabdáról három ásszal fordítra, 7-5-re megnyerte a játszmát és a néhány perc hiány 5 órás mérkőzést. Fonseca életében először jutott be egy Grand Slam torna 8-at döntőjébe.
3: Időjárás.
13: Szabadkán és környékén 28 fok van, délután észak felől mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és éjszaka folyamán a Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat.
0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.
3: Reklám.
10: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
14: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete az idei évben az írott sajtó kategóriában Erős Kincses Krisztina munkáját is elismerte. A pályáról, az újságírás kihívásairól és a szakmai elismerés jelentőségéről beszélgetett vele a kolléganőm Balázs Andi.
2: Az év újságírója díját az írott sajtó kategóriában Erős Kincses Krisztina a Magyar Szó sportrovatának és Sportvilág mellékletének szerkesztője érdemelte ki, vele beszélgetek. A sportújságírás világát nagyon sokan irigylik, egyrészt rengeteg utazás miatt, másrészt azért, mert a sztárok közelébe lehetnek, azért, mert szenvedéllyel készíthetik a munkájukat. Másrészt meg van egy olyan előítélet a sportújságírók világával kapcsolatban, hogy az az újságíráson belül talán egy könnyebb műfaj. A mostani beszélgetésből kiderül, hogy így van-e. Jó napot kívánok, szervusz!
3: Üdvözöllek!
2: Hogyha valaki csak sportújságíróként ismert téged, akkor mi lepődne meg a legjobban, amit nem tud rólad? Tehát azok, akik csak szakmából ismernek.
3: Szerintem nagyon kevesen vannak azok, akik csak a szakmából ismernek. Én nem gondolom, hogy ennyire egy síkon mozognék, hogy csak sportújságíró vagyok, hiszen egy sportújságírónak nagyon sok rétűnek kell lennie, és nagyon sok mindenhez kell értenie. Lehet, hogy ezt egy külön kasztnak tartják az újságíráson belül, viszont véleményem szerint ez nem így van, hiszen kísérnünk kell a mindennapi eseményeket, ugyanúgy a politikát, mint minden mást.
2: Az mire jó egy sportújságírónak?
3: Nyilván a mai világban már nem lehet elvonatkoztatni semmit sem a politikától. Én nem szeretem, én szeretem a sport objektivitását, azt, hogy a 2-1 az holnap is 2-1 lesz, bárki hogyan magyarázza azt. Viszont ettől függetlenül hülyeség lenne azt állítani, vagy butaság lenne azt állítani, hogy a politika nem folyik bele a sportba, hiszen a döntések nyilván az asztal mellett születnek, és egyik világesemény sem vonatkoztathat el a nemzetközi politikai szintértől. Tehát én nem gondolom magam ennyire egysíkúnak, hogy csak sportújságíró vagyok. Ahogy ezt itt elmondtam és felvezettem, én úgy gondolom, hogy sok mindenhez kell értenünk, és egy sportújságíró szerintem sokkal könnyebben érvényesül más területen, mint egy belpolitikus vagy más újságíró a sport területén.
2: Majd arról beszélünk meg, hogy milyen területen, de egy nagyon picit kezdjük onnan, hogy is keveredtél te a sport világába röviden és magvasan. Ugye itt Zenten egy viszonylag erős sportélet folyik, te ezt mikor érezted a medencénél, hogy na ez a te közeged?
3: Én 9 éves voltam, amikor elkezdtem vízilabdázni, előtte az asztali teniszt próbáltam ki, hiszen azért mind a kettőnek erős hagyománya van itt nálunk Zentán. 1995-ben szólt egy idősebb barátnőm, hogy Cabafi Elemérnél, Öcsi bácsinál akkoriban indul egy utánpótlás csapat, akkor csatlakoztam hozzájuk, én akkor már elég jól tudtam úszni, hiszen én itt Zentán a Haráscsárdán nevelkedtem, mondhatom így, és nem volt nehéz bekapcsolódni abba az egyesületbe, és valahogy ott ragadtam. Nyilván az nagyon pozitív volt, és nagyon egyszerűnek tűnt, hogy nyáron, tehát víz közelben voltunk, mi gyakorlatilag ott éltük az életünket, a gyerekkorunkat ott töltöttük a Zentai Fekete-medencében. Szerencsés vagyok, illetve voltam, hogy az akkori csapatból többen folytatták ezt a sportágat, többen együtt maradtunk. Igaz, hogy évek múltán aztán többnyire lemorzsolódtak és újak csatlakoztak hozzánk, de azért a magadz az többnyire megmaradt, és így könnyű volt egy nagyon-nagyon jó közösséget kialakítani, mert azért nagyon fontos, hogy a közösség, ahová a gyerek csatlakozik, az erős legyen, és jó legyen a közeg, mert anélkül, tehát hogyha az élvezet elveszik, akkor nagyon-nagyon kevesen ragadnak meg egy-egy sportágnál.
2: De inkább taktikus játékos voltál, vagy a verseny szellemet élvezted?
3: Nem, én inkább taktikus játékos voltam. Ha az edzőimet vagy a csapattársaimat kérdeznék, akkor nyilván azt mondanák, hogy egy okos játékos voltam, nagyon-nagyon jól láttam a pályán. Nem nagy képűség, tehát ezek visszajelzések mondatják velem. Idő kellett, hogy beérjek. Nyilván én nem a középiskolás éveim alatt értem el a csúcsformát, tehát nem mondhatnám, ahogy a mostani fiatalokra vagy a fiatalokra jellemző, hogy kiugró, meg nem is mondanám, hogy kiugró tehetség voltam, én inkább beértem, azt mondanám.
2: Emlegetted többször is a közösség erejét, meg hogy ugye a játékosokat magad körül. Mitől lesz jó egy csapat?
3: Attól, hogy elfogadja a másikat, hogy a bajban segít rajta, és a nehézségek ellenére sem kirekesztő. Tehát ezt szerintem a munkába is ugyanígy át lehet a későbbiekben ültetni. Ez egy nagyon-nagyon jó alapot jelent. Én hiszek a sport jellemformáló erejében nagyon-nagyon erősen. Tehát a sport nagyon-nagyon sok mindenre megtanít. Alázatra hogyan kell győzni, hogyan kell veszíteni, hogyan kell mindezt emelt fővel viselni, illetve a tisztességes küzdelemre, és arra, hogy soha ne csüggedj és ne add fel, tehát kitartásra nevel.
2: Meggondolom, az is egészen máshogyan épül, hogy itt a sikerek azok is csak lépcsőzetesen érkezhetnek a sport formájából adódóan, vagy jellegéből adódóan. Tehát nem rögtön világbajnok leszel, hanem előtte egy csomó sikertörténet meg kell, hogy jelenjen. Te melyikre vagy a legbüszkébb, vagy melyik a legfontosabb a számodra?
3: Hát ugye mi itt első zentai vízilabda csapatként jutottunk ki a nemzetközi porondra, akkor, amikor másodikak lettünk az országba, és a nemzetközi szintéren is kipróbálhattuk magunkat, és lánkupát játszottunk. Ugye mi az akkori csapattal eljutottunk Impériába, Olaszországba, ahol megnyertük a lánkupást, nem hogy megnyertük, de túljutottunk a lánkupa első fordulóján, és utána Szentesen is játszhattunk. Nyilván ez a tekinthetem a legnagyobb sikernek. Nagyjából 10 évig válogatott kerettag voltam. Annak ellenére, hogy nálunk a női vízilabda nem olyan erős, azért én erre büszke vagyok. Főleg úgy, hogy több zentaival együtt sikerült ezt elérni, és ott a 2010-es években azért erősen a válogatott gerincét képeztünk. Hú, hát 24, 25.
2: Ezt az egyetemmel párhuzamosan csinált?
3: Igen, tehát az egyetemmel párhuzamosan.
2: Azt nem
3: és
2: semmi.
3: Azt mondhatom, hogy nekem azok az évek voltak a legjobbak a sportolói pályafutásom alatt. Tehát ezért is mondtam az előbb, hogy be kell érni. Tehát a mostaniak, nem csak a gyerekek, főleg a szülők, kiváltképp akkor, hogyha korábban sportoltak, viszont nem értek el olyan eredményeket, ugye te is mondtad a lépcsőzetességet. Tehát egy sportolónak nem U15-ben, meg serdülő korában kell jónak lennie, hanem arra kell törekedni, hogy az a sportoló majd felnőtt korában is jó legyen. Tehát, hogy ne szakadjon meg az, hogy igen, U15-ben Európa-bajnok voltam, és akkor most én vagyok a király. Nem. Majd, hogyha te felnőtt korodban Európa-bajnok leszel, akkor te leszel a király. De hogyha te U8-ban nyelsz országos bajnokságot, vagy U15-ben Európa-bajnokságot, nyilván ezek nem elvitatható sikerek. Sikerek ezek is, de egy sportolónak a mai világban nem akkor kell bizonyítania, tehát nem a gyereknek kell bizonyítania, hanem majd akkor, tehát az a folyamat, és ez a lépcsőzetesség, a lépcsőzetes sikerek, amik elvezetnek ahhoz, az a valami. Tehát azt kell letenni az asztalra. Tehát nem azt, hogy te U15-ben meg nem tudom én, korosztályban milyen jó vagy, igen. De az nem jelenti azt, hogy te majd felnőtt korodban is olyan jó leszel.
2: Uh-huh. És a veszteségekből mit tanultál meg, Krisztina? Nyilván az is tanulható, ugyanúgy, mint a sikernek a fogadása.
3: Persze, tehát a vereség az soha nem rossz. Nyilván a vízilabda egy olyan sportág, amit a játékvezetők erősen tudnak befolyásolni. Tehát elviselni azt a nyomást, hogy te nem csak az ellenféllel küzdesz, hanem a parton még két emberrel, az nagyon-nagyon nehéz, viszont nagyon-nagyon sok mindenre megtanít, hogy igen, szorítsd össze a fogad, és menj tovább, és ha most kikaptál, akkor legyen benned annyi, hogy igen, még több edzéssel, még több munkával, még jobb legyél, és azt a plusz két embert is legyőzd kint a parton.
2: Ezt az életre is lefordítod?
3: Persze, természetesen. Tehát ezt, ha valaki 20 évig sportol, akkor nem tud ettől elvonatkoztatni utána.
2: És joghallgatóként jött a magyar szó. Azt így el is tudtad képzelni magad rögtön?
3: Nem, soha.
2: Hogy újságíró leszel?
3: Nem, soha. Tehát sem a középiskolás éveim alatt nem fordult meg a fejemben az, hogy én újságíró legyek. Igazából a jog sem. Tehát ez egy ilyen... ez egy ilyen teljesen mellékvágány volt nekem.
2: Orvos szerettél?
3: Nem, állatorvos szerettem volna lenni nagyon-nagyon sokáig. Én egy ilyen halászvadász, természetszerető családból jövök, és kiskoromtól nagyon-nagyon szerettem a kutyákat. Tehát nekem jelen pillanatban is nagyon jó kutyáim vannak. Tehát merem állítani, hogy Európa egyik legjobb border collie-ja jelen pillanatban ott szaladgál az udvaromban. Nekem nagyon komoly kiállítási kutyáim vannak, akikkel...
2: Foglalkozol a tenyésztés?
3: Nem, tehát ilyen partneri viszonyt ápolok a tenyésztőjükkel, tehát nekem kankutyáim vannak, nincs szukánk, nincs olyan szempontból tenyész állatunk, hogy nálunk kiskutya születhessen. Innen jött, hogy én nagyon szerettem volna állatorvos lenni, de eltanácsolt. Nem, hogy eltanácsoltak, de azt mondták, hogy inkább ne, és akkor így jött. Hát a szüleim is, és a környezet is, hogy ez nem nőnek való szakma. Főleg nálunk, amikor ugye a kisállatgyógyászat még nem olyan cipőben járt akkoriban, mint most. Nyilván inkább a mezőgazdaság felé pretendált akkor az állattartás és
2: de
3: az állattenyésztés.
2: De bocsássad, a vízilabda se nőnek való.
3: Nyilván.
2: Hogy,
3: hát igen.
2: Tökedve a kifogás kilőve.
3: Igen, igen. Na mindegy, így a jog mellett döntöttem, és ugye Laták Istvánról, korábbi szerkesztőnkről tudni kell, hogy ő vízilabdázott nagyon-nagyon sokáig, tehát mi a klubból ismertük egymást, és akkoriban kerestek a sportvilág melléklethez hétvégi tudósítót, tehát aki vasárnap segít nekik Újvidéken, mert akkor még Újvidéken készült a sportvilág, és mondta, hogy jöjjek ide be hozzá akkoriban, és akkor próbáljuk ki, hogy menne ez nekem. Tehát nekem a magyarral soha nem volt gondom, tehát ugye a középiskolában nem fordult az meg a fejembe, hogy újságíró legyek, vagy esetleg a magyar tanszék, vagy ilyesmi, tehát nem az. Holott köztársasági magyar versenyekre jártam, szóval nem állt tőlem távol ez a hivatás, vagy nem állhatott volna távol tőlem ez a hivatás, de nem merült fel, hogy én ezzel foglalkozzak. És akkor jöttem itt be próbajátékra a Latákhoz, és akkor mondta, hogy hát benned munkálkodik valami, ha más nem, akkor kukac. És mondta, hogy akkor vasárnaponként szívesen látnak ott Újvidéken, és akkor így kapcsolódtam én be a sportrovat munkájába akkoriban.
2: Az, hogy igazából te már egy ismert sportoló voltál előtte, vagy abban az időben is?
3: Abban az időben még nem.
2: Még nem?
3: Abban az időben még nem.
2: És amikor elkezdted, utána jött a sportfelfutásod is, így párhuzamosan. Az segítette abba a kollégák terén, hogy komolyabban vegyenek, azért, mert rálátásuk volt, hogy mennyire aktív és mennyire sikeres sportoló vagy.
3: Akkoriban, amikor bekapcsolódtam a sportvilág munkájába, akkor még nem. Viszont 2016 végén, mikor ide kerültem a Magyar Szóba, akkor már nyilván igen. Mert akkor főleg a vízilabdások körében már olyan kapcsolati hálom volt, meg ismeretségi hálom, amit azért nagyon-nagyon könnyű volt kihasználni. Tehát 2017-ben, mikor én mikor magyar szósként mentem a világbajnokságra Budapestre, és emlékszek akkor a kollégák, hogy csodálkoztak, hogy tehát 2017-ben, mikor magyar szósként mentem a világbajnokságra Budapestre, és emlékszek akkor a kollégák, hogy csodálkoztak, hogy te ezeket ismered? Ezek szóba állnak vele? Tehát bármelyik válogatott,

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem

0: Várnám.
1: Hát akkor?
0: Ma hozzák a 7 napot!
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Programajánló.
4: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0635433203-as telefonszámon. 0655433203.
5: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

95.5. A jó választás. 11 óra 41 perckor a Presszó folytatásában utazási témát hoztam, mert hogy megválasztották Európa legszebb strandját 2026-ban. Ugye, ha azt gondolnánk, hogy Európa legszebb strandja idén is valamelyik jól ismert görög vagy spanyol üdülőhelyen található, akkor csak félig lenne igazunk, mert hogy a világ 50 legjobb strandja, ennek a friss rangsora, szerint a kontinens legszebb strandja a görögországi Kefalónia szigetén található Teri Beach lett. A szakértők szerint a kristálytiszta türkész kék víz, az érintetlen természeti környezet, illetve a nehéz megközelíthetőség teszi igazá különleges lényegében ezt a helyet. A strand csak hajóval vagy egy hosszabb túrával érhető el, ezért még a nyári szezonban sem zsúfolt. A rangsor több mint 1000 turista szakember véleménye alapján készült el, akik a víz minőségét, a természetességet és a strand egyediségét is értékelték.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
3: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalm és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Mórahalon.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
4: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
3: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna, a híradó témái közül. Ma lesz a vajdasági vágta a helyszín, ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán. Fontos kérdésekről tárgyaltak egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában. 18 órától BL döntő Budapesten. Következnek a részletek. Ma lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára, a vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös felvonulással kezdődik, amit a Pannon Televízió élőben közvetít. Lesz kis huszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogathajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, az Iván Száricz műszaki iskolával szemben található parkban pénteken délelőtt történt az incidens, amelyben több diák vett részt. A feltételezett elkövetőket előállították, vallomást vettek tőlük, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Dóró Alena mikrofonnál.
2: Egymás után reagáltak a vajdasági magyar politikai és civil szereplők a pénteken Szabadkán történt zászlóégetési incidensre. A sajtóban megjelent információk szerint az Iván Száricz műszaki iskola végzősei a bolondballagás alkalmával vonultak fel, amikor egy magyar nemzetiségű diák nyakából két másik tanuló kitépte a magyar zászlót. A lobogót később a városközpontban a korzón találták meg, részben elégetve és szétszaggatva. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a feltételezett elkövetőket előállították, a történtek körülményeit pedig vizsgálják. Az esetre dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az elsők között reagált. Közösségi oldalán azt írta, büszke vagyok azokra a magyar diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. A VMS elnöke a bejegyzésében hozzátette, elismerés illeti az Iván Száricz Műszaki Középiskola vezetőségét, amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket, fogalmazott Pásztor. A magyar zászló meggyalázása bűncselekmény, ezért a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként elvárom, hogy az állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el, zárta bejegyzését a pártelnök. Közleményt adott ki a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége is. A párt mély felháborodásának adott hangot a történtek miatt, és súlyos magyar ellenes incidensként értékelte az esetet. A VMDK üdvözölte, hogy az iskola azonnali eljárást indított a két támadó ellen, de elfogadhatatlannak tartják a vezetés elzárkózását és a nemzeti szimbólumaink elleni agressziót. Követelik a tettesek példás megbüntetését, mivel ahogy közleményükben leszögezik, a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja. Nem tűrhetjük, hogy a gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön, zárja közleményét a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A Vajdasági Magyar Újrakezdés szintén elítélte a történteket. Közleményükben azt írták, a gyűlöletnek nincs helye a társadalomban, a zászlóégetés pedig nem csupán egy közösség, hanem minden jóérzésű ember elleni támadás. Kiemelték, hogy a nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak, mivel alkalmas arra, hogy feszültséget szítson a különböző nemzetiségek között. A szervezet tájékoztatása szerint Rózsa Zsombor, az Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, aki az érintett iskola iskolaszékének tagja is, az esetet követően kapcsolatba lépett az intézmény vezetőségével. Az egyeztetések során megállapítást nyert, hogy az iskola vezetése előzetesen jóvá hagyta a nemzeti szimbólumok használatát a ballagási ünnepségen, amelyről a végzős diákokkal közösen született döntés. A rendelkezésre álló információk szerint a rongálást nem szerb nemzetiségű tanulók követték el, az érintettek egy szurkolói csoporthoz kötődnek, és a rendezvényen ittas állapotban jelentek meg, írja közleményében a VMU. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet.
1: Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra tegnap Szabadkán. A sajtó szabadsága, függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése. Ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Orosz Ildikó beszámolója.
0: A Tiszta Sor elnevezésű szabadkai média tanácskozás célja nem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése hangzott el az eseményen. Agárdi Gábor, a Pannon RTV igazgatója.
3: Nagyon jó dolognak tartom, hogy mi kollégák valóban összeültünk, és alkalom volt arra, hogy megvitassuk a közös dolgainkat, mert valóban egy közös médiatérben, egy közösségben vagyunk, és az a jó, hogyha le tudunk ülni egy asztalhoz, és nem csak közlemények, különböző cikkek formájában kommunikálunk egymással, hanem ilyen formában is ütköztetni tudjuk a véleményeinket.
0: Szükség van a szakmai párbeszédre, hogy az újságírói szakma egyeztessen a múltról, a jelenről és a jövőről, hangzott el a tanácskozáson. Pressburger Csaba, az Észverés podcast vezetője.
4: Eddig sem a független médiumokon múlott, hogy egy ilyen találkozó nem jött létre, hanem elsősorban azoktól a médiumoktól, amelyek eddig is azoktól a független hangoktól elzárkóztak, amelyek most itt megjelenhettek, és amelyek valamilyen formában vitába szálltak azokkal a más hangokkal, amiket szintén itt hallhattunk. De minden esetre nagyon pozitív az, hogy végre egy asztalhoz ültünk, és remélem, hogy lesz folytatása is.
0: Ez a szakmai összejövetel kezdeti lépés, amely összehozta a vajdasági magyar médiumok vezetőit. A folytatás szükségességét fogalmazták meg a legtöbben. Gyurkovics Virág, az Átlátszó Vajdaság alapító főszerkesztője.
5: Nagyon sokfélék vagyunk, sok különböző nehézségeket hordozunk talán sérelmeket is hordozunk magunkban, és azt gondolom, hogy ennek a tanácskozásnak akkor volna értelme, hogyha egy hosszú távú együttműködésnek az alapját képezhetné az, amit a mai nap elhangzik, vagy amit megfogalmazunk.
0: Voltak, akik megkérdőjelezték a Vajdasági Magyar Napilap a Magyar Szó nyomtatott verziójának szükségességét, ám olyanok is, akik szerint a szerzett jogokról nem szabad, egyenesen bűn lenne lemondani. Pesevszki Evelin, a Magyar Szó fő és felelős szerkesztője.
6: A Magyar Nemzeti Tanács alapításában működő médiák, médiaházak és a magánalapítású médiák között vannak olyan témák, amikben nem hiszem, hogy ez az egy találkozó után sikerült közös nevezőre jutni. Lehet, hogy közelebb sikerült egymáshoz hozni az álláspontokat, de abban sem vagyok biztos.
0: A vajdasági magyar médiumok vezetőit és nagymúltú szakembereit a Sajtószabadság Alapítvány ültette egy asztalhoz, amelynek fontos célja, hogy a közbeszéd tisztességes és sokszínű legyen, hangsúlyozta Purger Tibor, a beszélgetés kezdeményezője.
7: Éppen ez volt a cél, hogy végre mindenki beszéljen a másikkal, és azt hiszem, hogy ezt sikerült megvalósítani. Kemény szavak elhangzottak egymás számlájára, de ez teljesen rendben van, hiszen mindannyian a sokszínű vajdasági magyar közbeszéd iránt vagyunk érdekeltek.
0: A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni.
1: Változtak az üzemanyagárak Szerbiában tegnap. Az euró dízel literenként jára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult, így az euró dízelért 222 dinárt, a benzin literjért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben.
8: Sport.
1: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal 2 évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír. Nem csak a turizmus és a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő 18 órakor kezdődik. és bajnok lehet a Spartacus kosárlabda csapata. A szabadkaiak ugyanis az elődöntőben óriási csatát követően 90-89 arányban legyőzték a hatalmas favoritnak számító Crvena Zvezdát, így bejutottak a vasárnap esti fináléba. A másik elődöntőben is borult a papírforma, ugyanis az FNP 92-79-re legyőzte a Partizánt. Így a vasárnap esti finálét a belgrádi FNP és a szabadkai Spartacus játsza 20 órától Nizsben. Külön érdekességnek számít, hogy legutóbb 70 éve fordult elő, hogy nem belgrádi csapat nyerte meg a bajnoki serleget. Ez akkor a nagybecskereki Proleternek jött össze még 1956-ban. A bánáti bajnok csapatot pedig többek között Lóczi Vilmos, Egler Lajos, Kurz Ferenc, Rosival László és Siflis Lajos is erősítette. A szabadkai Spartacus ingyenes buszokat indít a vasárnapi döntőre, amire ma estig tudnak jelentkezni a szurkolók. A pontos idő 12 óra 11 perc.
8: Időjárás.
9: Kellemes nyárias időjárásban van részünk, a délután folyamán napos és felhős órák váltogatják egymást, a csúcsértékek a 26 fokot is elérhetik, holnap pedig a maihoz hasonló időjárásra készülhetünk 28 fokos csúcshőmérséklettel.
10: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.
11: Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
14: Bővebb információ
13: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
18: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: Spannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 12 óra 30 perckor közérdekű infókat hoztam. A szerbiai közlekedési rendőrség a hónap végéig fokozott ellenőrzéseket tart országszerte. A hatóságok ezúttal nem csak az autóvezetőkre, hanem a gyalogosokra is kiemelt figyelmet fordít. A belügyminisztérium adatai szerint ugyanis az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a közutakon. A rendőrség szerint éppen ezért a közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevőinek védelmére helyezik most a hangsúlyt. Az ellenőrzések során a gyalogosok szabály szegéseit is büntetni fogják, ezt fontos kiemelni. Például, hogyha van kijelölt helyen, hogyha nem ugye a kijelölt helyen kelnek át az úttesten, vagy figyelmén kívül hagyják a közlekedési jelzéseket. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közlekedés biztonság közös felelősség, ezért a szabályok betartása nem csak a járművezetőkre, hanem a gyalogosok számára is kötelező.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac mnt

0: kukac@eresi.hu címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
5: A jogosítványt szeretnél? Válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
6: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: do, look what you just made me do.
1: 넘 Kínában készült.
2: 谢谢大家的收听.
3: 100%-ban vajdasági.
4: Panorádió.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 12 óra 45 percen, és ez itt a Presszó. Továbbra is ma este tényleg Budapestre fog figyelni fél világ, hiszen a Puskás Arénában rendezik meg a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét, az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását. És nem csak a pályán lesznek egyébként érdekességek, hoztam pár különlegességet, ami ide tartozik. Például összesen 43 kamera közvetíti majd a mérkőzést, a csapatbuszokat pedig még helikopterről is követik majd a stadion. A szervezők szerint ez minden idők egyik legkomolyabb technikai produkciója lesz igazából Budapesten. Szokatlan az is, hogy a döntő nem este, hanem 18 órakor fog kezdődni, az UEFA szerint, ugyanis így könnyebb a közlekedés megszervezése, és a szurkolóknak így több idejük marad az ünneplésre. Például a BL döntők történetében először hivatalos after partyt is rendeznek, és méghozzá a Vajdahunyadi várnál lesz ez a bizonyos afterparty. A város közlekedése is komoly próbatétel előtt áll ma, mert hogy közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot, több 10000 jegy nélküli drukker érkezésére számítanak ugyanis, a repülőtéren pedig akkora a forgalom, és akkora lesz a forgalom, hogy ideiglenesen még az egyes terminált is megnyitják. Egy különleges szép történet is kapcsolódik egyébként a fináléhoz, a labdaszedők között hallássérült gyerekek kis szerepet kapnak, akik hónapok óta készülnek erre a feladatra. A statisztikák alapján egyébként a Paris Saint-Germain számít valamivel esélyesebbnek, de egy BL döntőben mindig bármi megtörténhet. Egy biztos, ilyen futballünnepet még ritkán látott Budapest.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Programajánló.
7: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
8: Délután 00:30-tól 3-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
7: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
8: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
7: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
8: a pozitív energiát
7: és a családot is.
8: Fitzóna
7: a Velatúron.
8: Találkozzunk május 31-én Palicson.
7: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
8: találkozik a jó hangulattal.
0: 13 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Duna-Körös-Maros-Tisza-Euró-régió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jószomszédi kapcsolatok és a közös fejlesztések fontosságát. A határ inkább összeköt, mint elválaszt, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a helyszínen. A sport, a hagyományőrzés és a közösségépítés jegyében folytatódott szombaton a Vermes Lajos napok Palicson. A résztvevők a Bagolyvár melletti Vermes Lajos szobornál koszorúzással tisztelegtek a névadó emléke előtt, majd a Vermes sétányon velocipédre bemutatót tartottak. A rendezvény központi programját a tanácskozás jelentette, ahol az előadók Vermes Lajos életét és örökségét, valamint a hamarosan megújuló Bagolyvár történetét idézték fel. Sportszakmai panelbeszélgetésen arról is szó esett, hogyan lehet a fiatalokat még nagyobb számban bevonni a sportvilágába és az aktív életmódba. A Vermes napok vasárnap gyalog és kerékpár túrával, valamint tombola sorsolással zárul. Ma kezdődik viszont a Folk Music Fest, amelyet a Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervez meg Palicson a Vigadó teraszán május 30-án és 31-én. Szombaton, azaz ma 18 órától várják a közönséget kirakodóvásárral, borutcával, gasztrosarokkal. A fellépők közül pedig az Entai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar lép színpadra. 19 órától napjaink legnépszerűbb magyar folk előadója, a Magyar Banda tart koncertet, koncert, fél kilenctől pedig a Szegedi Szélműves koncertezik és tart moldvai táncházat részfúvós hangszerekkel a Vigadó teraszán. Vasárnap délután 15 órától családi programokkal, szabadtéri játszóházzal várják a látogatókat Palicsra, de természetesen akkor is lesznek koncertek, elsősorban a tambura muzsika jegyében. Újra megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Magyar Kanizsai Lepke Otthon. A különleges családi gyűjteményben több lepkefaj, lepkehernyók és sáskák is megtekinthetők. A tulajdonosok idén egy kibővített, nagyobb területtel készültek, ahol a színpompás lepkék mellett közel 100 féle virág is várja az érdeklődőket. A Lepke Otthon egész nyáron, egészen az őszi hónapokig fogadja a látogatókat Magyar Kanizsán.
0: Sport.
11: Bajnok lehet a Spartacus kosárlabda csapata. A szabadkaiak ugyanis az elődöntőben óriási csatát követően 90-89 arányban legyőzték a hatalmas favoritnak számító Crvena Zvezdát, így bejutottak a vasárnap esti fináléba. A másik elődöntőben is borult a papírforma, ugyanis az FNP 92-79-re legyőzte a Partizánt, így a vasárnap esti finálét a belgrádi FNP és a szabadkai Spartacus játsza 20 órától Nizsben. A szabadkai Spartacus ingyenes buszokat indít a vasárnapi döntőre, amire ma estig tudnak jelentkezni a szurkolók.
0: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén továbbra is 28-29 fokot mérnek, a hűvös reggelt követően napközben napos és meleg idő várható. Délután észak felől mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és az éjszaka folyamán a Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
6: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
8: Igen!
9: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
8: Az Eufória. Fellép
10: a tankcsapda.
9: A Crvena Jabuka együttes.
8: A Frénia.
9: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
8: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
9: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
8: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
9: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: 13 óra 14 perc van, és a Presszó utolsó órájában járunk. Hoztam egy természetvédelmi hírt, vagyis inkább egy figyelmeztetést, egy felhívást. Egyre többen találkoznak, hatnak ezekben a napokban azokkal a hatalmas, hangosan zümmögő rovarokkal a kertekben, parkokban, akár komposztok közelében is, és nagyon sokan ezektől az állatkáktól, ettől a zümmögő rovaroktól nagyon megijedünk, mert nagyon ijesztőek, viszont a szakemberek kiemelik, hogy nem kell félnünk, de most lehet már találgatni, az óriás tűrös darazsakról van szó, biztosan láttatok és találkoztatok már velük. Nagyon fontos kiemelni, hogy nem veszélyesek se az emberekre, se az állatokra, szóval az, hogy egy valami hatalmas bogár jön és zúg, és ijesztően is néz ki, ne féljetek tőle, ártalmatlanok. Mondok róluk néhány infót. Na most hát az óriás tűrös darás Európa legnagyobb hártyás szájú rovara, a test hossza akár 5 cm, szárny fesztávolsága pedig 8 cm is lehet. Mondtam, ijesztőek, és azért hoztam most ezt a témát, mert én múltkor nagyon megijedtem tőlük egy pár éve, és akkor utána így szépen legooglizgattam, és rájöttem, hogy nincs okom félni, úgyhogy lényegében ez most a mondandómnak az apropója is, hogy nem kell tőlük félni. Viszont, amit ki kell emelni, hogy a természetvédők arra kérik a lakosságot, hogy semmiképpen ne bántsuk ezeket a rovarokat, mert hogy az óriás tűrös darázs az védett faj, sokan nem tudják, és ráadásul ugye nagyon hasznos szerepet töltenek be a természetben, többek között a cserebogarak lárváit gyérítik, így természetesen módon segítik ugye az ökológiai egyensúly fenntartását. Ha tehát az elkövetkező napokban egy különösen nagy darázsnak tűnő rovart láttok a kertben, vagy az utcán, akkor ne kergessétek el, a szakemberek szerint ezek a szelídóriások sokkal hasznosabbak, mint amennyire ugye félelmetesnek látszanak. Maradjatok velünk a folytatásban is, ugyanis hamarosan kapcsolunk a vajdasági vágta helyszínére. Pető Attila kollégámat kérdezem, hogy mi a helyzet pillanatnyilag arra felé, milyen a hangulat.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
1: Zara Larsson szólt itt a 91.5-ön, 13 óra 30 perc van. Javában zajlik már a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A folytatásban pedig kapcsolunk a helyszínre Petől Attila kollégámhoz. Megkérdezzük, milyen a hangulat, mi történik pillanatnyilag. Szerbusz Ati, hallasz-e bennünket?
2: Szia, Melissa, üdvözlöm a hallgatókat innen a szabadkai lóversenypályáról. Nagyon jó hangulat, ezt rögtön el tudom neked mondani.
1: Mi történik pillanatnyira körülötted? Ugye délben indultak a futamok, akkor indult az ünnepélyes megnyitó is. Mi történt azóta, és mi zajlik most pillanatnyilag is?
2: Így van, ez alatt az ünnepélyes megnyitó, ahogy te is mondtad délben, és most egy óra óta zajlanak az előfutamok, tehát már most versenyeznek ugye a lovasok és a lovak, és hát ugye már egy-két nyertesünk van is, tehát ott itt Adorjáni nyertes is, és Temerini nyertes is, úgyhogy hát várjuk, hogy hogyan alakul majd a tovább ez a mai nap, késő, egész késő este, majd valamikor 6-7 óra körül fogjuk megtudni, hogy kik is lesznek a végső győztesei ennek a mai vajdasági vágtán, illetve kik lesznek azok, akik képviselni tudják majd vajdaságot a nemzeti vágtán a későbbiekben. Nagyon jó hangulat egyébként, közte is rengeteg program lesz, tehát egészen a végső döntőig van, lesz itt római kori lovaglás, csiklós bemutató, parasztvágta, Pásztor István emlékfutam, hadd ne sorolja még a szabadkai vágtának a győztesét is, majd ugye meg fogjuk tudni, hogy ki lesz később a délutáni órákban. Úgyhogy valóban nagyon gazdag a program ez egész délután. Aki csak itt van a helyszínen, vagy követi esetleg később a televízióban, majd az végső döntőt, érte az összeállításokat, az nagyon jót fog szórakozni.
1: Mikor érdemes konkrétan kilátogatni? Mikor lesz a tetőpontja ennek az eseménynek?
2: Hát valószínűleg a legtöbb embert ugye az érdekli, tehát az utolsó két futam, amikor is már nekihirdetik a győzteseket, erre valamikor 5 óra után, tehát 6-7 óra körül, most attól, hogy mennyit csúszik majd a program, akkor kerül ezekre a programokra a sor. De egyébként bármikor ki lehet jönni, tehát itt nincs időhöz kötve az, hogy valaki jól érezze magát, vagy hogy éppen részt vegyen itt ezen a rendezvényen. Tehát nem csak maguk a futamok vannak, ezt is ki kell hangsúlyoznom, van itt kirakodó vásár, ami várja a látogatókat, van, aki gyerekprogramok, főző verseny is zajlik, tehát még akár megkóstolhatnak egy-két jó ételt is azok, akik ide kilátogatnak, úgyhogy tényleg érdemes valóban ellátogatni ide a lóversenypályára is, élőben is. Hát de teljesen más, hogy az ember élőben vesz részt egy ilyen eseményen, meg a később megnézi valahol a tévén, vagy az interneten. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy akinek van ideje, az látogasson ide a szabadkai lóversenypályára, és élvezze ezt a mai napot, ezt a mai programot. És hát mit mondom, valóban egyébként is nagy az érdeklődés. Hát ugye tudnunk kell, hogy a vajdasági szereplők, a résztvevők, azok mindig nagyon jó szerepelnek a nemzeti vágtán is. Tavaly ugye Magyarországon is a Színeidben indult az a résztvevő, aki megnyerte a nemzeti vágtát. De volt olyan időszak is, hogy nem például duplázott. És úgyhogy hát az elvárások is nagyok minden éppen itt a vajdasági vágtán a lovasok iránt. De hát úgy egyébként is már csak ezért is érdemes szurkolni a lovasoknak, hogy sikerül-e vajon megint jó szerepelni majd később a nemzeti vágtán is.
1: Érdemes kilátogatni. Én párszor voltam, munka miatt is így emlékszek, egy csomó emlék bennem maradt, úgy viszem magammal a hangulatát, a vajdasági vágta hangulatát. Én az érdekel, hogy te hogy éled meg most ezt a helyzetet, te, mint Pető Attila, aki most a kihelyezett riporterünk. Hogy állsz a lovakkal? Van-e kedvenc lovasod, akinek kifejezetten szurkolsz?
2: Hát temerini születésüként, ha áruljam el, hogy akkor én a temerini lovasoknak, illetve a temerini lovaknak szurkolok természetesen, úgyhogy ez nem kérdés, de mindenki, aki jól szerepel, annak nagyon tudok örülni. Tehát itt nem is tudnék kiválasztani valakit, akit ugye ezen kívül, mint mondom, tehát mint lokálpatrióta, hogy a temerini lovasoknak szurkolok, minden egyes győztesnek nagyon tudok örülni, és a lovak is nagyon jól szerepelnek, nagyon szelídek, majd így mondom, kérdeztem is itt egy pár nyertes, hogy sikerült megbarátkozniuk a lovakkal, és hát nem mondták, hogy nagyon könnyen, ezek mind olyan lovak, akiket tényleg könnyű volt megszelídíteni, megbarátkozni velük, és könnyű velük részt venni ezeken a futamokon. És hát mindenki nagyon reménykedik, abban ugye most itt a résztvevőkről, a lovasokról beszélek, hogy hát jól fognak végül szerepelni, és kijuthatnak a nemzeti vágtára is.
1: Hát győzön a legjobb, szurkolunk a legjobbnak. Köszönjük szépen a hangulatjelentést, halljuk egy kicsit a háttérben a műsorvezető hangját.
2: Igen.
1: Jó szórakozás.
2: Most épp zajlik az utam, az előfutam, azt hiszem azt jelentik be a harmadik előfutamot. Vagy éppen már zajlik.
1: Mindenkit bátorítok.
2: Igen, már zajlik, most látom a lovasokat. Igen,
1: na szuper. Mindenkit bátorítok, hogy aki tud, menjen ki.

0: a Nuvesek pályára, és hát tapasztalja meg, milyen egy igazi vajdasági Vágta Attila pedig. Köszönöm szépen az információkat, és jó munkát kívánok nektek!
1: Köszi, szép napot mindenkinek!

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
1: 13 óra 46 perc van, és műsorunk végéhez érkeztünk. Ennyi fért bele a mai Pannonpresszóba. Megköszönöm a figyelmeteket. Masa Dávid nevében is, a műsorvezetőm a Fackovics Melissa volt. Az a jó, hogy kellemes időjárásunk lesz. Igazából kitart a nyárias időjárás az elkövetkező napokban is, úgyhogy jöhetnek a szabadtéri programok. Kellemes pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánunk nektek. Maradjatok továbbra is a 91.5-ön. Sziasztok!

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Te, nyitva van még a Móralmi fürdő?
3: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalm és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Móralmon.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Nincs meglepetés, a kora délutáni előfutamokból a favoritok jutottak be a vajdasági vágtat 18 órakor kezdődő döntőjébe. Temerin képviseletében ott lesz Pasali Akira Déva Szándék nevű lovával, a Dorjánt Tóbiás Zsuzsanna képviseli majd Vajk nevű lovával, Topolya színeiben Kisutcai Miklós versenyez My Boy Merlinnel, míg Bács Feketehegyet Koncz Dorottya és Hűség nevű lova képviseli a fináléban. A vajdasági vágta egésznapos programokkal várja az érdeklődőket, a futamok mellett kirakodóvásár, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai kínálat, marhapörkölt főzőverseny és kulturális műsorok is színesítik a szabadkai rendezvényt. A szervezők tájékoztatása szerint a végső győztesek kilétére a kora esti órákban derül fény a 18 órai döntőt követően. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Duna-Körös-Maros-Tisza-Euró-régió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jószomszédi kapcsolatok és a közös fejlesztések fontosságát. A határ inkább összeköt, mint elválaszt, hangsúlyozta a helyszínen Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, az Iván Szárics műszaki iskolával szemben található parkban pénteken délelőtt történt az incidens, amelyben több diák vett részt. Szemtanúk beszámolója alapján az egyik végzős tanuló a hátán viselte a magyar zászlót, majd két másik diák odalépett hozzá és levették róla, amit később a városközpontban a korzón találtak meg, részben elégetve és szétszaggatva. A feltételezett elkövetőket előállították, vallomást tettek, vettek tőlük, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Ma kezdődik a Folk Music Fest, amelyet a Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervez meg Palicson a Vigadó teraszán, május 30-án és 31-én. 18 órától várják a közönséget kirakodóvásárral, borutcával, gasztrosarokkal, a fellépők közül pedig a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar lép színpadra. 19 órától napjaink legnépszerűbb magyar folk előadója, a Magyar Banda tart koncertet. 8:30-tól pedig a Szegedi Szélműves koncertezik és tart moldvai táncházat részfúvós hangszerekkel és a Vigadó teraszán. Vasárnap május 31-én tartja évadzáró ünnepségét a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület. A program 17 órakor kezdődik a helyi kultúrotthonban. Ezt követően az esemény 19 órától Szabadka főterén folytatódik, ahol az Egyesület tagsága villámcsődületet szervez. A megmozdulással a közelgő 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó rendezvényre kívánják felhívni a figyelmet, amelynek idén Hajdújárás lesz a házigazdája június 6-án és 7-én. A szervezők számos kísérő rendezvénnyel is készülnek. A rendezvény részletes programja a Gyöngyösbokréta és Durindó hivatalos Facebook oldalán megtalálható.
0: Sport.
9: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal két évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír. Nem csak a turizmus és a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő 18 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 28 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint délután észak felől mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és az éjszaka folyamán a Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
5: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
10: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Pitzóna.
1: Pitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pitzóna.

0: Fitzóna. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz. Életmód magazin a Pannon Rádióban minden szombaton 14 és 16 óra között.
1: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit sok szeretettel a 91,5 MHz-en kezdődik a Fitzóna. Tartsatok velünk ma is egészen 16 óráig. Az első órában tovább folytatjuk a múlt heti témát, sőt nem csak érveket sorolunk, de gyakorlatokat is javasolunk azoknak, akik 40-50-60 éves kor felett vagy azon túl kezdenének bele a rendszeres testmozgásba. Majd a műsor második órájában arról beszélünk, hogy egyre több a túlsúlyos gyermek, nem csak Szerbia, de világszerte is. Az okokról és a lehetőségekről lesz szó. Tartalmas csak nem két órát kíván Szlacki Csilla, Rózsa Róbert, Nagyhegyesi Dávid és Kókai Móni. Tartsatok velünk!

0: Pincóra. A Pannon RTV életmód magazinja.
1: A mai műsorban kissé visszautalunk március 15-e történelmi eseményeire. Attól a bátor embertől idézünk, aki nem csak forradalmár volt, de a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Ő Petőfi Sándor. A mai idézet tőle így szól. Az ember csak akkor él igazán, ha van miért küzdenie.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Megoldás az egészség megőrzéséhez, de ez nem elég, hogy a csontjaink és az izmaink erősek maradjanak. Milyen edzéseket válasszunk tehát, és miként építsük be a rendszeres mozgást, ha korábban soha nem sportoltunk? A többi között erről beszélgetek Zubrecki Judit edzővel, akit köszöntök és a Fitzónában. Szervusz!
1: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat! Először is azt szeretném elmondani, hogy a rendszeres testmozgás az minden életkorban nagyon-nagyon fontos. Tehát én tudom, hogy most kifejezetten az 50-esekről beszélünk, és nem megkerülni szeretném ezzel a választ, hanem nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyen az, hogy ugye kivárunk addig, amíg már jelentkeznek a problémák. Én ugye kifejezetten 50-esekkel, 60-asokkal, 70-esekkel, sőt 80-asokkal is foglalkozom, és nagyon sokszor azt látom, hogy akkor kezdenek el ugye hozzám jönni, amikor már ég a ház, tehát amikor már tényleg óriás problémák jelentkeznek, és hogy a rendszeres mozgás, tehát ugye minden életkorban el lehet mondani, hogy miért fontos, és amikor ugye belelépünk ebbe a, hát most csúnya szóval ilyen amortizációs szakaszba, nem szeretem ezt a szót, meg nem is szoktam ijeszgetni a vendégeimet ilyesmikkel, meg senkit, de valóban ugye beindul bizonyos életkor után, ugye ez már a 30-as éveink második felében egy izomvesztés, és gyakorlatilag azt veszük észre, hogy már ahhoz, hogy szinten tartsuk magunkat, már ahhoz nagyobb erőfeszítéseket kell tenni. Egyébként más területeken is, a táplálkozás területén, úgy jönnek hozzám vendégek, hogy hát, Júci, hát én sose voltam nagy darab, én mindig vékony voltam, én bármit megehettem, most már elnézek egy csokira és hízok egy csomót, vagy nem tudok úgy izmosodni, hasizír jelentkezik, stb. Tehát ugye valójában ezt már ugye egész életünkben kéne csinálni a mozgást, és ugye 50 felett is. Én ugye azt vettem észre, és ez egy óriás hiba szerintem, hogy a fejekben van egy ilyen tévedés azzal kapcsolatban, hogy én mikor számítok öregnek, és hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy én öreg vagyok. És azzal is nagyon gyakran találkozom, hogy úgy jönnek oda emberek hozzám, de ez bárhol máshol is lehetséges, hogy hát én már 50 vagyok, én már elmúltam ennyi, nekem már természetes, hogy reggel fáj a hátam, már természetes, hogy nem mászom fel a lépcsőn, beszállok egy liftbe, és tulajdonképpen azzal, hogyha, ahogy te is említetted, hogy izomépítés rendkívül fontos, ez nem azért fontos, hogy mi marha jól nézzünk ki a strandon, mondjuk ez nem egy mellékes szempont, de hogy azért, mert a mindennapi életünket elkezdi beszűkíteni, és egyre kisebb dobozokba kerülünk bele, egyre kevesebb dolgot tudunk megengedni magunknak, hogyha nem építjük az izmot, illetve ha nem építjük utána az izmot. Tehát ugye, hogy van ez az izomvesztés, és ezt folyamatosan újra kell építeni. És a mindennapi életünket korlátozza, tehát itt már messze 50 éves kor fölött nem arról van szó, hogy én kockás elhassam vagy nem. Például most jött hozzám egy kedves hölgy, 61 éves, és azt mondta, hogy őt borzasztóan zavarja az, hogy nem tud leülni az unokákkal játszani a földre, mert konkrétan, ha leül a földre, nem tud felállni. És hát nyilván a kisgyerek az nem ülcsörögött túl sokáig, hanem leül tovább szalad, és hogy ő nem tudja követni ezt a tempót. És eljött hozzám edzeni, 61 évesen, egy éve edzünk együtt, és hát fekvőtámasztól kezdve plankig, felülésig, súlyzós edzésig mindent tud csinálni, és azt mondja, hogy csodálatos az, hogy ez az életminőségén változtatott. Viszont ebben te tökéletesen igazad van, hogy igen, a súlyzós edzések, saját testsúlyos edzések, az akár rövidebb, de inkább erősítő, izomépítő edzések rendkívül fontosak. Még egyszer hangsúlyozom, nem csak az 50-es éveinkben vagy utána, hanem már előtte is, tehát mindig. Viszont ugye az 50-es, 60-as, 70-es éveinkben meg tényleg életmentő, hogy legyünk izmosak, és amúgy meg az anyagcserét is ugye javítja, az életminőséget segíti. Nagyon sok embernek például ezért fáj időskorban a háta, ugye nem tudnak megállni. Nagyon sokszor találkozom 50-es, 60-as emberekkel, nem tudnak mondjuk egy helyben átsorogni, mert megfájdul a derekuk. És akkor ilyenkor jönnek a tabletták, meg a krémek, meg az injekció, meg a, hát akkor még inkább leülök, mert már nem tudok állni. Beszűkítem ugye a saját életterületemet, a saját lehetőségeimet, ahelyett, hogy inkább elkezdenék edzeni, és így erősíteném magam. És hogy mondjak egy nagyon pozitív példát, pár évvel ezelőtt jött hozzám 83 éves hölgy, aki azt mondta, hogy még soha-soha

Soha életében nem edzett semmit. Én legutoljára az általános iskolában, a hölgynek az volt a problémája, hogy a második emeleten lakott, és konkrétan már nem tudott lemenni az utcára, hanem ült a fotelban. Heti háromszor edzettünk, tehát azért ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem elég a heti egy, meg a két heti egy, tehát heti többszöri edzés szükséges. Nem kell órákig edzeni, egy 15-20, 25-30 max perc bőven elég, de edzettünk a nénivel, most az edzés alatt először körülbelül a székben ücsörögve csináltunk tornákat, utána súlyzóztunk, utána már fölállt a szék mellé kapaszkodva, utána már egy lábon, stb. És 83 éves kezdőként fel tudott jönni arra a szintre pár hónap alatt, hogy már simán jött-ment, segítséggel le tudott menni a lépcsőkön is, és képzeld el, hogy vett magának edzőruhát. Amúgy az edzéseknek a lelki hatásai rendkívül fontosak, és ugye azért tudjuk, hogy a perimenopauza meg a menopauza 40-es, 50-es években az egy kemény menet, én is 50 éves vagyok, tudjuk, hogy itt messze-messze nem arról van csak szó, hogy kicsit izzadunk, meg kicsit jön a hőhullám, hanem itt minden a lelki nehézségek, az alvási nehézségek, sokkal érzékenyebbek vagyunk, nehezebben viseljük a stresszt, vannak ezek az agyiködök, memóriazavarok, tehát annyi sok minden lelki dolog is van, hogy ezeken is az edzés nagyon-nagyon tud segíteni. Stresszkezelésben is tud segíteni, másrészt abban tud segíteni, hogy azt érzem, hogy ura vagyok a testemnek, és nem az van, hogy valamiféle sors lebeg felettem, ami egy folyamatos amortizáció, és egyre kevesebb dolgot bírok már megcsinálni, hanem azt érzem, hogy fú, hát én 60-70-80 évesen is, ugye az 50-ről már ne is beszéljünk, én bármit meg tudok csinálni, el tudok jönni ide-oda, tudok felemelni súlyokat, le tudok ülni, fel tudok állni. Ugye például tipikus, hogy nem tudunk már googolni, és nem 50 évesen már, 20 évesen, vagy jó, azt talán még nem, de 30 évesen se tudunk googolni, mert egyszerűen ez a mozgásmintánk, ami mondjuk gyerekkorban természetes volt, hogy le tudunk googolni, sőt, hogyha megnéztek egy kisgyereket, akkor azt látjátok, hogy úgy elgugolásznak, órákig legóznak úgy, hogy guggolnak, tehát természetes mozgásformáról van szó, szépen egyenes háttal, teli talppal a földön beleeresztik a kis popsijukat ugye a két lábuk közé, és hogyha ezt meg akarod csináltatni egy 50 évessel, hát jeges rémületet látom az arcukon, hogy ezt meg kell csinálni. Azért, mert az egész idegrendszerünk elszokott ettől, az izomzatunk elszokott ettől, de a nagyon-nagyon jó hír az, hogy ezt nagyon simán vissza lehet fejleszteni, és nagyon klassz dolog mélyre guggolni, mert akár így funkciójában is, hogy vannak olyan 60-as vendégeim, hogy elújságolják nekem nagy vidáman, hogy Júci, képzeld el, már a konyhaszekrény alsó pultjáról is fel tudok szedni dolgokat, amit eddig ilyen tiltott zóna volt, mert ha egyszer legugoltam, nem álltam fel. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos, hasznos dolgok, úgyhogy igen, mindenképpen érdemes az izomzatot fejleszteni, és talán egy picit nagyobb hangsúlyt tenni az izomzat fejlesztésére, mint mondjuk a hosszú kardioedzésekre. Én alapvetően azért nem szeretnék senkit lebeszélni a kardioedzésekről, mert ha valaki nagyon szeret például futni, bicajozni, úszni, táncolni, ilyeneket csinálni, akkor azt mondom, hogy csinálja, mert ez csodálatos, és örülök neki, ha mozog. Hogy nem akarnám még lebeszélni ilyesmiről, viszont mindenféleképpen mellé a izomépítést azt tegyük be, mert az állati fontos, és igen, 50 fölött, meg hát utána is, hogy ne amortizálódjunk. És még egy dolog, hogy azt kell nagyon megjegyezni az 50 pluszosoknak, hogy a test bármely életkorban fejleszthető, bármely életkorban. Tehát, hogy ne legyen senki elkeseredve, ha ő még soha nem mozgott, ha gyengének érzi magát, ha fáj a háta, fáj a térde, óriás túlsúly van rajta, oké, eddig nem így kellett volna csinálni, nem baj, mostantól csináljuk, és szépen lehet fejlődni, mondom, akár 83 évesen is. Persze nem azért mondtam ezt a példát, hogy addig várjunk, de hogy ez egy nagyon pozitív hír szerintem.

0: Nem csak nőknek.
1: Hétvégi tiptár a fit mindennapokhoz.
2: Judit, nagyon sok mindent felsoroltál a mozgás mellett. Tudjuk, hogy 50 felett, általában 50-60 és azon túl is leginkább a sétát szokták választani, hogyha mozgásról van szó. És magad is azt mondtad, hogy a séta, mondjuk a kerékpár vagy akármi, az nem rossz mozgásforma, de nem elegendő.
3: Igen, ezt teljes mértékben így gondolom. Egyébként ugye a futásra, illetve a séta kontra futás, ugye szokott lenni egy ilyen kérdés. Én azért szoktam a sétát javasolni inkább, sőt egyébként megmondom őszintén, olyan rossz állapotban vannak az emberek, most nyilván persze ki milyen körökben mozog, ugye nyilván én a munkámból fakadóan olyanokkal találkozom, akik nincsenek jó fizikai állapotban, de amúgy, ha szétnézek az utcán, akkor is azt látom, hogy nem annyira vannak jó fizikai állapotban az emberek, hogy én azért azt tapasztalom, képzeld el, hogy még a séta is nagyon sok embernek gondot okoz. Tehát jönnek hozzám 50-60 éves emberek, és nem öreg az 50-60, nem igaz, hogy az öreg, és gondot okoz neki a séta, mert azt mondja, hogy annyira fáj a derekam, fáj a térdem, kifulladok. Konkrétan van olyan ismerősöm, 30 éves, hogyha egy emeletet kell menni, megvárja a liftet. Ez nem normális, ez nem jó, és Nem morálisan nem jó, hanem az a furcsa, hogy a teste leszokott a mozgásról, mert alapvetően egy percig nem kéne gondolkodni az embernek, hiszen bennünk van a mozgás, már indulni kéne föl a lépcsőn, vagy el kéne menni gyalog a közértig, akkor is, hogyha az egy busz megálló, de nem várok a buszra, gyerünk, menjünk. Vagy csak azért, mert meglátok egy széket, nem kell leülni, ha lehet magunkat challenge-elni. Hogy igaz, hogy ott van a busz megálló, és 10 perc múlva jön a busz, mi lenne, ha nem ülnék le, ha csak nem vagyok végzetesen fáradt, hanem egy picit akkor járkálok föl le, vagy akár egy helyben állok. Én például szoktam, mikor várom a hévet, szoktam kifejezetten Lábújhegyre állni és vissza, és annyira élvezem azt, ahogy a vádlimba így pumpálódik a vér, és érzem, hogy javul a vérkeringésem, és az is egy mini erősítő gyakorlat, főleg, hogyha van rajtad valami hátizsák, hogy ugye ott ilyen mini mozgásokat megcsinálsz. És amit kérdeztél most ugye a gyaloglás, hogy ezek a mikromozgások, ezek rendkívül fontosak, mert ugye oké, van az edzés. Tehát mondjuk van egy ember, aki azt mondja, jó, hát én akkor elkezdek edzeni, edzek heti kétszer fél órát. Szuper, nagyon jó, főleg, hogyha súlyzós edzést csinál. Nagyon király. De könyörgöm, nem fogja ellensúlyozni azt, hogyha ő egész héten, egész nap ül. Mert alapvetően, ha belegondolunk, ugye fekszünk, fölkelünk. Aki home office-ban van, az eleve elmegy az ágytól az asztalig, leül a székre és kész. Esetleg megáll útközben a fotelnál, még iszik egy kávét a fotelba, aztán átül a székbe. De hogyha mondjuk nyugdíjasról van szó, ott is szinte programot érdemes találni, hogy elhagyjuk a házat, hogy egy kicsit ugye mozogjunk. De hogyha valaki dolgozik, akkor is beül az autóba, utána elmegy a munkahelyre, stb. De hogy ezeket a mikromozgásokat valahogy figyeljünk oda tudatosan, hogy beépítsük az életünkbe. Amit az előbb is mondtam, hogy tudok menni lift nélkül is. Nem jön a lift, de ha jön, akkor is. Fölmegyek szépen az emeletre. Van olyan vendégem, nagyon komoly gerincsérvel jött hozzám, nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban, és aztán miután már ugye edzettünk, és már helyre kupálódott nagyjából, azt mondta, hogy ő azon challenge-eli magát, hogy egy ilyen nagy multinál dolgozik, ahol sok emelet van, és azt mondta, hogy ő elhatározta, hogy a munka idején belül, ha bármikor egy másik emeletre át kell menni, ő most már nem fog beszállni a liftbe. És hogy képzeld el, hogy ez a 50 körüli hölgy az elején azt mondta, hogy nem akart elhinni, hogy az első lépcsőfordulónál meg kellett állni a pihenni, és lihegett. És borzasztó érzés lehetett, hogy úristen, erre nem képes a testem, hogy felmenjek egy emeletet, nem, mert a fél emeleten megállok, és utána már később arról számolt be, hogy föl leszaladgál az emeletek között, az iratokkal a kezében. Tehát, hogy nem feltétlenül kell abban gondolkodni, hogy én most elmegyek egy nagy futásra, vagy elmegyek egy nagy sétára. Szuper, ha elmegyek, de hogy már, hogyha főleg, ha valakinek van mondjuk okosórája, vagy a telefonja, ugye mutatja, hogy hány lépést tesz meg, ezt érdemes nézegetni, hogy mennyi lépést tettem meg egy nap, hogy mozgásban vagyok-e, vagy nem. Ha mondjuk telefonálok, lehet közben járkálni. hogyha hajat szárítok, akkor én például guggolni szoktam, közben nem leülök, stb. Tehát, hogy nézzük meg, hogy ne merevedjen be a testünk, mert alapvetően az emberi test az mozgásra van kitalálva. Mozgó lények vagyunk, és megöljük magunkat lelkileg is, meg minden szempontból, hogyha bekorlátozzuk magunkat. Van olyan hölgy, képzeld el, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire összefügg a testi és a lelki jólét, hogy ilyen óriás, hatalmas túlsúllyal érkezett hozzám, konkrétan tényleg nem tudott felállni szinte a fotából, és hát ugye úgy jött hozzám, ugye, hogy online tartottam neki edzést, és nem egy idős hölgyről van szó, 50 éves, és képzeld el, hogy elkezdett 5 perceket tornázni. 5 perceket. Minden nap 5 percet tornáztunk. És pár hét után arról számolt be, hogy elkezdi magát szeretni, hogy azt érzi, hogy valahogy kezd kialakulni egy ilyen kapcsolata a testével, és hogy rájön bizonyos dolgokra, de hogy a mozgásnak azért nagyon-nagyon-nagyon sok egyéb pozitív hatása van, nem csak az izomépítés, de nyilván most ugye alapvetően arról beszélünk, úgyhogy 50 felett is igen, simán, lazán, bármit el lehet kezdeni, és nagyon szuper.
2: És nagyon sok érvet felsoroltál, ismétlem csak önmagam, amellett, hogy miért is érdemes elkezdeni sportolni, rendszeresen mozogni egy bizonyos kor után, és hiszem azt, hogy akár téged, akár a mi edzőinket is fel fogják keresni azok, akik egy bizonyos kort meghaladtak, és nem hagyják azt, hogy lemondjanak saját magunkról. Amennyiben hallgatóink itt a Vajdaságban téged fel szeretnének keresni, Judit, akkor hol tehetik meg, hol kérhetnek tőled tanácsot, esetleg hol mozoghatnak veled online?
3: Van egy Facebook oldalam, az a neve, hogy Zubrecki Judit edző, tehát ugye a nevem plusz edző, és ott kint vannak a programjaim, tehát van kifejezetten 50 pluszosoknak is videós programom, tudnak nekem írni a változás örömmel, ugye ékezetek nélkül változás örömmel kukac@gmail.com e-mail címre, úgyhogy itt tudnak tőlem tanácsot kérni, és hogy benne van az e-mail cím ennek is a nevében, hogy tényleg ez egy örömteli dolog, és egy olyan klassz örömforrás, úgyhogy mindenkinek nagyon javaslom, hogy mozogjon minél többet.
2: Én megjavaslom, hogy keressenek fel téged, és mi meg nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és itt voltál velünk a Fit Zónában.
3: Én is nagyon szépen köszönöm. Ki

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.er.
1: Reklám.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
8: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
8: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
8: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Nincs meglepetés, a kora délutáni előfutamokból a favoritok jutottak be a vajdasági vágtat 18 órakor kezdődő döntőjébe. Temerin képviseletében ott lesz Pasalia Kira Déva Szándék nevű lovával, Adorjánt Tóbiás Zsuzsanna képviseli majd Vajk nevű lovával. Topolya színeiben Kisutcai Miklós versenyez My Boy Merlinnel, míg Bács-Fekete-hegyet Koncz Dorottya és Hűség nevű lova képviseli a fináléban. A vajdasági vágta egésznapos programokkal várja az érdeklődőket, a futamok mellett kirakodóvásár, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai kínálat, marhapörkölt főzőverseny és kulturális műsorok is színesítik a szabadkai rendezvényt. A szervezők tájékoztatása szerint a végső győztesek kilétére a kora esti órákban derül fény a 18 órai döntőt követően. A Bunyevác Nemzeti Tanács elítélte a ballagási ünnepségen történt incidenst, amelynek során magyar nemzeti szimbólumot gyaláztak meg. A tanács a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében hangsúlyozta, hogy minden egyének joga van saját nemzeti jelképeinek használatához és nyilvános megjelenítéséhez. A szervezet álláspontja szerint az eset valamennyi körülményét alaposan ki kell vizsgálni annak érdekében, hogy a történtek pontosan tisztázhatók legyenek. A Bunyevác Nemzeti Kisebbségi Tanács arra is felszólította a médiát, hogy ne közöljön feltételezéseken alapuló információkat az incidens résztvevőinek nemzetiségi hovatartozásáról, hiszen az ilyen találgatások feszültséget kelthetnek a városban, amely évszázadok óta a különböző nemzetiségek békés együttéléséről ismert. Ma kezdődik a Folk Music Fest, amelyet a Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervez meg Palicson a Vigadó teraszán május 30-án és 31-én. Ma 18 órától várják a közönséget kirakodóvásárral, borutcával, gasztrosarokkal. A fellépők közül pedig a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar lép színpadra. 19 órától napjaink legnépszerűbb magyar folk előadója, a Magyar Banda tart koncertet. 20:30-tól pedig a Szegedi Szélműves koncertezik és tart moldvai táncházat részfúvós hangszerekkel a Vigadó teraszán. Vasárnap délután 3 órától családi programokkal, szabadtéri játszóházzal várják a látogatókat Palicsra, de természetesen akkor is lesznek koncertek, elsősorban a tambura muzsika jegyében. Rendkívüli rendőri erősítéssel készülnek a Bajnokok Ligája döntőjére a francia fővárosban, sőt országszerte. Annak ellenére, hogy a BL döntő mérkőzését, amelyen a Paris Saint-Germain címének megvédéséért, még a brit Arsenal FC klub történetének első Bajnokok Ligája győzelméért lép a gyepre, nem Párizsban játsszák, a késő esti órákban kezdődő és akár reggelig eltartó zavargásokra számítanak. A francia belügyminiszter a Brut magazinnak adott interjújában kifejtette, országos műveletre kerül sor, 22 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak országszerte, köztük 8 ezer főt a Párizst övező településekre. Ez a létszám 2500 fővel magasabb, mint a tavalyi létszám. Egyébként a francia szimbólumnak számító Eiffel-tornyot abban a percben, amikor a PSG Budapesten gyepre lép, kivilágítják majd.
6: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén most 25 fok van, délután észak felől mérsékelt felhősödés kezdődött, amely este és az éjszaka folyamán a Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad a továbbiakban is.
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

0: mert az életerő mindenkinek jár.
1: Fitzóna, a Pannon Rádió életmód magazinja.
0: Ti továbbra is a Fitzónát hallgatjátok itt a 91,5-ön. Műsorunk első részében arról szóltunk, hogy miért is hasznos egy bizonyos kor után elkezdeni a rendszeres testmozgást. A folytatásban pedig annak járunk utána, hogy miért is egyre több a túlsúlyos gyermek. Maradjatok velünk!
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5.
2: Hangolyrány szombatonként 14 órakor a Pannon Rádióban, és kezdődhet az életmódváltás. Kezdődhet az
3: életmódváltás. Mozgás, alakreform, egészség és szépség.
2: A Pannon RTV életmódmagazinja.
4: Egy friss felmérés szerint 2025-ben világszerte mintegy 180 millió 5-19 éves gyermek számított elhízottnak. Ha nem történik érdemi beavatkozás, 2040-re számuk elérheti a 227 milliót. Vagyis legkevesebb 120 millió mai gyermek számolhat azzal, hogy már a 40-es évei elején jelentkezhetnek nála a magas testtömegindexhez köthető krónikus betegségek első jelei. Szerbiában sem jobb a helyzet. Vajon mi az oka annak, hogy nő az elhízott gyermekek, fiatal felnőttek száma? A többi között erről beszélget Nagy Varjas Árpád testnevelő tanárral, Szlacki Csilla.
5: A statisztikák aggasztóak, a számok pedig évről évre emelkednek. A gyermekkori elhízás ma már nem csupán esztétikai kérdés vagy a rosszevő gyerekek mítosza, hanem korunk egyik legsúlyosabb egészségügyi kihívása. A téma kapcsán Nagy Varjas Árpádot, testnevelő tanárt fogom kérdezni. Szia, üdvözöllek a műsorba.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, szia Csilla, sziasztok!
5: Kezdjük azzal, hogy hány éve tanítasz testnevelést, és mit látsz ez alatt az idő alatt, hogyan változott a gyerekek fizikai állapota?
6: Hát én 23 év vagyok testnevelő tanár, Szabadtéren a Vegyészeti Technológiai Középiskolában. Hát ez a 23 év alatt olyan nagy változásról nem tudok beszámolni, viszont vannak jelei annak, hogy a mostani fiataloknak, tehát ennek a tinédzser korosztálynak mozgásszegényebb az élete. Előbb valahogy, hogy könnyebben ráharaptak, fogékonyabbak voltak a mozgás, a sport iránt. Nem mondom, most is vannak sportolók a tanulók között, de kevesebb. Tehát inkább specifikusabbak, tehát hogyha a sportról beszélünk, tehát kezdjük azzal, tehát több a úgymond labdarúgó, az egy nagyon népszerű sport, ugye van, de azért sajnos kevesebb.
5: És szerinted mi a legfőbb oka annak, hogy az elmúlt két évtizedben ennyire drasztikusan megugrott az érintett fiatalok száma?
6: Igen, hát ez nagyon sokan feltétek ezt a kérdést, és erre nagyon nehéz is válaszolni, keressük a választ rá. Tehát ugye itt elsősorban ugye modern nyelven mondva technikai kütyük egy nagy ellensége a mozgásnak, ugye azt mondjuk, mert hát ugye kényelmesebb fotelból, nem is tudom, tehát ezek a technikai eszközök ugye főleg kapcsolattartásra szolgálnak, hogy veszem észre, és hát ugye ebben a pillanatban ezek a technikai eszközök több élményt nyújtanak a tanulóknak, mint maga a sport. Most itt kéne valamit találni, hogy mi is lenne az, hogy a sport nyújtsa a több élményt a tanulónak, a fiatalságnak, ne maga a technika. Hát ugye az lenne a jó, hogyha ugye első körben, hogy mondtam, hogy kapcsolattartásra használják a technikai felszereltséget, hogyha ez a kapcsolat maga a sportpályán, a rekreáció közben alakulna ki. De hát, hogy itt most nehéz bármilyen varázsszót is kimondani, hogy hát majd, hogyha ezt akkor így csináljuk, akkor majd a fiatalok elkezdenek sportolni. Én első körben ennek tudnám be, ennek a mozgásszegény életmódnak a mód hiányát. Picikét azért elmondanám azt is, hogy maga a föltételekről, őket is, hogyha átnézzük, hát azért vannak helyek, helyszínek, ahol érdekes lenne újítani picikét. Tehát azért csak szeretünk elmenni egy szép csarnokba, egy szép környezetbe. Ugye gyakran halljuk azt, hogy hát igen, az idő sebektől, hogy hát igen, nekem jó volt, akkor ez most is jó van. Nem biztos, hogy én egyezek ezzel a kijelentéssel. Persze természetesen nem ez fogja rábírni a fiatalokat, de ez is egy ok. Tehát itt is körül kell néznünk, hogy akkor mi tudunk ezen a téren tenni, hogy picikét újítani tudjunk a pályák terén.
5: És érezhető egy különbség a gyerekek mozgásigényében az alsó tagozatos és a tinédzser korosztály között, tehát főleg itt az érdekel, hogy mikor szoknak le a mozgásról?
6: Ez egy érdekes kérdés, igen, szóval hát ugye nagy része ugye az kéne, hogy először rászokjon és aztán ugye leszokjanak. Fiatal korban, tehát ha úgy veszük észre, tehát általános iskolában ott még ugye nagy lendülettel indulnak, tehát ott több sport is népszerű, szertorna, az úszás, a foci, röplabda, tehát nagyon nagy számban indulnak. meg. Most ugye itt aztán több faktor is lehet. Tehát mondjuk ne nézzük mindjárt ezt a műszaki, ugye, tehát a technikai felszereltséget, amit az előbb mondtam, tehát a technikai behatásokat. Az van, hogy tanuló megindul egy sportban, egy vonalon, vannak elképzelések, sajnos az elvárások, is találkoztam már, hogy nagyon magasok az elvárások, de akár alkati probléma, akár egy motiváltság közbejön, bármi, itt akár meg kell említeni a szerelmet is, és már ugye nem jönnek azok az eredmények, amik el voltak várva, itt akkor már jön egy nagy feladás, hát ez nem az enyém, nem jó, itt nem folytatnám. Ott ugye természetesen nem élsportról beszélünk, élsport egy teljesen külön, hanem azt szeretnénk, hogy foglalkozzanak, tehát az élet része legyen egy heti 2-3 alkalmas rekreáció. Szóval ugye egy ok az, hogy nincsen motiváltság, akkor nagyon gyakran jelen van az, hogy a barátnő ott hagyja a sportot valami oknál fogva, akkor már én sem megyek, mert hát ő sem megy, úgyhogy megvannak itt az okok, néha pedig jelen van az is, hogy maga a szakembereknek a nem teljesen képzettsége, tehát egy hibás hozzáállás. Ilyennel is találkoztam már.
5: És hát ugye említetted itt a motivációt, hogyan lehet motiválni egy gyermeket a mozgásra, fizikai aktivitásra, és neked vannak-e valamilyen módszereid?
6: Hát igen, nagyon szeretnénk ugye ezt a varázsszót megtalálni, hogy mivel lehetne ugye motiválni a tanulókat. Én úgy gondolom, ami persze az is világos, hogy nagyon nehéz ugye korban élünk, és ennek a mozgásnak egy, ugye amikor indult, tehát 5-6-7 éves korban, természetesen egy családi programnak kéne, hogy legyen, hogy a diáknak ez egy állandó, vagy hát egy gyermeknek egy állandó része legyen, hogy ő azt lássa otthon, hogy hát igen, jön a hétvége, és akkor megyünk túrázni, megyünk bicajozni, vagy anyuval kimegyünk a pályára, dobálunk kicsit kosárra, meg hasonlók, de ugye világos, hogy ez a mai világban nagyon sokat dolgoznak szülők, és nagyon nehéz ezt kivitelezni. Én úgy gondolom, hogy ennek egy megoldása lehet az, hogyha teljes családnak, az egész családnak ez egy szerves része lenne a mozgás.
5: És hát kikerülhetetlen, hogy feltegyek egy olyan kérdés, hogy te hogyan kezeled azt a kényes helyzetet, amikor egy túlsúlyos gyereket a társai esetleg kiközösítenek, vagy kigúnyolnak az órán?
6: Szerencsére ilyen esetem nem nagyon volt konkrétan, de viszont sajnos ugye az van, hogy majdnem, már ugye ez most már nem is ritka eset, hogy túlsúlyos tanuló van az osztályba, tehát ez már szinte egy elfogadott jelenség, úgyhogy itt nincsenek is élcelődések ezzel kapcsolatban. De ugye természetesen az van, hogy igen, valaki túlsúlyos, oké, hogyha ne adj Isten egy ilyen probléma van, akkor el lehet mondani, hogy ne, hát azért nézzük meg, oké, a túlsúlyos, és hogyha egyszer csak úgy gondolja, hogy ezt nehéz atlétikával szeretne foglalkozni, akkor valószínű nagyon nagy eredményeket fog elérni, hát akkor többek úgy pislanak. Szóval mindenkinek megvan az alkati, ha csak ezt nézzük, csak az alkatot, mindenkinek megvan a lehetősége, hogy valamilyen sportágban jó legyen. Valaki túlsúlyos, ám abban is lehet. Na most viszont itt azért el kell mondani, ezt a túlsúlyt, ezt mi szeretjük nagyon leegyszerűsíteni, hogy valaki azért kövér, mert sokat eszik és nem mozog. Ez azért nem biztos, hogy így van. Tehát itt azért meg kell nézni az egészségügyi hátterét is, hogy mi történik ott akkor az egészség terén.
5: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagyvarjas Árpáddal, testnevelés tanárral, de addig is hallgassunk meg egy zeneszámot.

0: Spitzzóna.
1: Életmód magazin a Pannon Rádióban, a 91,5 MHz-en.
2: Folytatjuk a Spitzzónát, itt van velem a stúdióban Nagyvarjas Árpád testnevelő tanár, és egy nagyon fontos témát járunk körbe. Árpi, engem az érdekelne, hogy volt-e példa olyan szituációra, ahol egy diák a te óráid hatására szerette meg a sportot?
3: Én szerintem minden testnevelő tanár karrierében van ilyen. Uh-huh. Természetesen volt olyan, aki testnevelési egyetemet írt be, utána jött vissza, köszönte a segítséget, köszönte a tanácsokat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés, de én úgy érzem, hogy az órámon akkor értem el a sikert a tanulóknál, a tanulónál, amikor azt jelenti, hogy a tanáról én elkezdtem rendszeresen járni, edzőterembe futni, bárhova, bármilyen mozgásformát, ami neki tetszik, és ami ő neki megfelel. És akkor megkérdezem, hogy és mióta jársz? Ez már 3 hónapja. No, akkor igen. Tehát szóval 2 hete, hát az még lehet, hogy egy szalmalánk, de hát, hogyha már 3 hónapja, akkor ott már van valami történik, és én nekem ez egy nagyon jó motiváló eszköz.
2: Mennyire látható a gyerekeken az otthoni minta, aki sportos családból jön, az könnyebben veszi az akadályokat?
3: Én úgy érzem, hogy tehát a sportos családban könnyebben adja fejét sportolásra a gyerek, holott itt ugye megtörténhet az, hogy egy sportoló család. Olyan eset is van, olyanról is tudok, hogy hát a szülők túlzottan erőltették a sportolást, és akkor ez egy... hát egy ellenszenvet váltott ki a diákból, hogy akkor ő trucból csak azért sem. Úgyhogy, de mégis úgy gondolom, hogy ha óvatosan, körültekintően kezeli a helyzetet, ugye a szülő, a sportoszülő, akkor könnyebben tudott a tanuló sporttal foglalkozni.
2: Mit tanácsolsz azoknak a szülőknek, akik nem tudják, hogyan vegyék rá a sportra gyermeküket?
3: Hát ugye itt az előbb, amit mondtam, hogy hát ez lenne az igazi, hogy ez egy családi program lenne. Úgyhogy én szerintem, hát ugye motiválásban, ugye talán az kellene, hogy megtaláljuk, hogy a tanulót, a gyermeket mi az, ami motiválja. Talán utazás sporton köröztül lehet is, tudjuk, hogy nem olcsó dolog, de akár az utazás, akár a... Most ugye egy 7 éves gyereknek nem tudunk olyasmiről beszélni, hogy most egészség, mert mi egymásról ezt még nem érti, hogy majd ugye mennyire jó az, de talán az utazások, a társaság, a jó társaság, ez lenne az első lépés a motiválásra. Aztán később az egészség, majd ugye a siker, az lehet egy motiváló pont.
2: Te mit gondolsz az oktatási rendszerben jelenleg, ami a sportot illeti, milyen hiányosságok vannak, az vannak-e hiányosságok, ahol szerinted korrigálni lehetne?
3: Ugye, hát megvan ez a heti 2, heti 3 testnevelés óra. Ugye az iskolák helyek közel jó fel vannak szere, tehát jól fel van, értem azt, hogy van tornaterem, tehát le tudnak menni, tornázni tudnak, ugye ez már egy nagyon jó pillanat. Úgy érzem, hogy ebben a pillanatban, tehát mi az iskola rendszerünket illeti általános és középiskolás korban, talán itt az iskolán kívüli aktivitásokra lehetne egy picit több hangsúlyt ráfektetni. Itt gondolok, tehát ilyen akár hétvégi túrák, úszás, hasonlók. De itt ugye az önkormányzatnak is szerepet kéne benne vállalni, hogy tehát, hogy ezek a tanulók elmennek a medencére, akkor már ne kerüljön annyiba, olcsóbb legyen, persze, tehát az iskola keretein belül elmegyünk egy szakkörre.
2: Milyen sportágat javasolsz egy olyan tinédzsernek, aki eddig semmit nem mozgott, és jelentős túlsúlya van?
3: Ugye hát először is mindig azt mondanám, hogy menjünk el egy orvoshoz, nézzük.
2: Milyen sportágat javasolsz egy olyan tinédzsernek, aki eddig semmit nem mozgott, és jelentős túlsúlya van?
3: Ugye hát először is mindig azt mondanám, hogy menjünk el egy orvoshoz, nézzük meg. Tehát. És orvos felügyelete mellett végezzük

0: tetszeni fog.
1: És végezetül mi ez a minimum mozgásmennyiség, ami már képes megállítani a súlygyarapodást egy fiatal korban?
0: Az a heti kettő, a heti két alkalmi aktivitás már indításnak jó, aztán meg a három az lenne az igazi, de sose legyen az kényszer és muszáj, és hogy, tehát itt először ugye az kell, hogy ugye rájöjjön, hogy tényleg ez az életforma, tehát ez a testsúly, ez később az egészségre nagyon kihat, és ezen kell változtatni olyan módon, hogy mozogni fogok, ugye? És hogyha ez megvan, akkor meg lesz a motiváltság is, és meg lesz az a mozgásforma is. Ugye, talán, ugye, hogyha javasolni kéne, akkor az, hogy séta, több séta, kicsit gyors séta, kerékpár, ez lenne a javaslat, de ez nem kötelező, tehát ami neki jól esik.
1: És hát itt a szép idő, itt a tavasz, én üzenem a fiatalságnak, hogy fogjanak biciklit, vagy csak túrázzonak egyet, vagy egy rövid séta, rövid futás is belefér az időbe. Nagy Varrás Árpádnak pedig köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseimre.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és így igaz, ha csak tehetjük, ha csak egy mód van rá, menjünk ki a szabadba, és ott sportoljunk, ott rekreáljunk.
2: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

0: A tükröd a legádázabb ellenséged. Már a cipőfűzött bekötése is komoly feladat. Minden lépcsőzés olyan, mintha a Kilimandzsárót másznád meg. Akkor itt az ideje, hogy változtass. Egyedül nem megy, de velünk belevágnál.
1: A Fitzóna csapata rád vár.
2: Minden szombaton 14 és 16 óra között. Fitzóna. Hétvégi tittár a fit mindennapokhoz.
1: Egészség és szépség, gasztrofit, mozgás, alakreform és interjúk.
0: Légy újra szép és egészséges, változtasd meg az életed, nyerd vissza az önbizalmad. Kemény lesz, de hidd el, megéri. Mi segítünk.
1: Ti a Fitzónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgattátok. Kövessetek bennünket a Facebookon is, hisz ott is számos hasznos információval szolgálunk, és folyamatosan kerülnek fel a műsorban elhangzott tartalmak. Facebookon a Pannon Fitzóna név alatt találhattok meg bennünket. További kellemes rádiózást és szép hétvégét kíván Szlacki Csilla, Rózsa Róbert, Nagyhegyesi Dávid és Kókai Mónika. Várunk benneteket egy hét múlva ugyanitt. Addig is mozgásra fel. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
3: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
2: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédic Zsuzsanna a híradó témái közül. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán. A favoritok jutottak be a vajdasági vágtat döntőjébe. 18 órától BL döntő Budapesten. Következnek a részletek. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Dunakörös-Maros-Tisza-Euró-régió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jószomszédi kapcsolatok és a közös fejlesztések fontosságát. Szabó Regina tudósít.
2: A magyar, a szerb és a román himnusz nyitotta meg a Triplex Confinium találkozót. Az ünnepség helyszínén álló határkő a három ország találkozását jelöli. Egyúttal a közös múlt, a kulturális sokszínűség és a határokon átívelő együttműködés szimbóluma is. A résztvevők szerint a három ország közötti együttműködés példaértékű. A közös fejlesztések elsősorban a turizmus, a közlekedés és a határmenti infrastruktúra területén hoztak kézzelfogható eredményeket. Az együttműködést a nyitottság és a korrekt hozzáállás jellemezte, mind a magyar, román és szerb részről. Dr. Mák Kornél, a DKMT leköszönő soros elnöke, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés alelnöke.
3: Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert ezen a területen könnyen lehetne széthúzás, hiszen nagyon sok paritás jelenik meg, de örömmel tapasztaltam azt, hogy ebben megvan az egyhangúság. Úgyhogy én példaértékűnek tartom, szimbolikus helyen vagyunk, ahogy elmondtam a beszédembe, és azt hiszem, hogy ennek a szellemiségében haladunk tovább, hogy a három nemzet tud egyfelé nézni, és ezt tartom a legfontosabbnak, hiszen ez fog eredményt hozni.
2: Ez a hagyományos találkozó arra mutat rá, hogy az emberek valójában sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint ahogy azt a térkép és a határok mutatják. A határ inkább összeköt, mint elválaszt, emelte ki Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Hozzátette, a párbeszéd, az együttműködés, az egymás közti bizalom tudja nyújtani azt a stabilitást és jövőképet, amire Európa ezen részének szüksége van.
4: Itt, amikor állunk, itt, amikor ezeken a falvakon keresztül haladunk, akkor láthatjuk és érthetjük meg azt, hogy valójában az együttműködés, a jószomszédi viszony az az emberek mindennapjaira hat, hiszen ha két várost összekötünk, hogyha megkönnyítjük a határ átkelést, hogyha fejlődik az infrastruktúra, akkor olyan feltételeket teremtünk, ami a jobb életet biztosítja ezeknek az embereknek, akik itt élnek, sőt minden polgárnak, aki az Euróregióban vagy a három országban élnek. Ezért Vajdaság a jövőben is támogatni fogja ezeket a kezdeményezéseket, része lesz azoknak a projekteknek, amik további fejlődést biztosítják.
2: A három ország diákjai egy jelképes futással erősítették az összetartozás üzenetét. A legjobb eredményt elérő résztvevőket elismerésben részesítették.
1: Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán az Iván Szárics műszaki iskolával szemben található parkban. Pénteken délelőtt történt az incidens, amelyben több diák vett részt. A feltételezett elkövetőket előállították, vallomást vettek tőlük, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Dóró Alena mikrofonnál.
5: Egymás után reagáltak a vajdasági magyar politikai és civil szereplők a pénteken Szabadkán történt zászlóégetési incidensre. A sajtóban megjelent információk szerint az Iván Szárics műszaki iskola végzősei a bolondballagás alkalmával vonultak fel, amikor egy magyar nemzetiségű diák nyakából két másik tanuló kitépte a magyar zászlót. A lobogót később a városközpontban a korzón találták meg, részben elégetve és szétszaggatva. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a feltételezett elkövetőket előállították, a történtek körülményeit pedig vizsgálják. Az esetre dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az elsők között reagált. Közösségi oldalán azt írta, büszke vagyok azokra a magyar diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. A VMS elnöke a bejegyzésében hozzátette, elismerés illeti az Iván Szárics műszaki középiskola vezetőségét, amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket, fogalmazott pásztor. A magyar zászló meggyalázása bűncselekmény, ezért a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként elvárom, hogy az állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el, zárta bejegyzését a pártelnök. Közleményt adott ki a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége is. A párt mély felháborodásának adott hangot a történtek miatt, és súlyos magyar ellenes incidensként értékelte az esetet. A VMDK üdvözölte, hogy az iskola azonnali eljárást indított a két támadó ellen, de elfogadhatatlannak tartják a vezetés elzárkózását és a nemzeti szimbólumaink elleni agressziót. Követelik a tettesek példás megbüntetését, mivel ahogy közleményükben leszögezik, a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja. Nem tűrhetjük, hogy a gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön, zárja közleményét a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A Vajdasági Magyar Újrakezdés szintén elítélte a történteket. Közleményükben azt írták, a gyűlöletnek nincs helye a társadalomban, a zászlóégetés pedig nem csupán egy közösség, hanem minden jó érzésű ember elleni támadás. Kiemelték, hogy a nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak, mivel alkalmas arra, hogy feszültséget szítson a különböző nemzetiségek között. A szervezet tájékoztatása szerint Rózsa Zsombor, az Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, aki az érintett iskola iskolaszékének tagja is, az esetet követően kapcsolatba lépett az intézmény vezetőségével. Az egyeztetések során megállapítást nyert, hogy az iskola vezetése előzetesen jóvá hagyta a nemzeti szimbólumok használatát a ballagási ünnepségen, amelyről a végzős diákokkal közösen született döntés. A rendelkezés álló információk szerint a rongálást nem szerb nemzetiségű tanulók követték el. Az érintettek egy szurkolói csoporthoz kötődnek, és a rendezvényen ittas állapotban jelentek meg, írja közleményében a VMU. Fremond Árpád is elítélte a zászlóégetést. Az MNT elnöke a Facebook profilján azt írta, hogy a magyar zászló felgyújtása súlyos és elfogadhatatlan cselekedet. Nemzeti jelképeink meggyalázása nem csak sértés, hanem bűncselekmény. Elvárom, hogy az illetékes állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el a tegnapi szabadkai ballagáson történtek miatt, ahol diákok magyar zászlót égettek. Büszke vagyok a vajdasági magyar végzősökre, akik bátran vállalták identitásukat. Köszönöm az Iván Szárik műszaki középiskola vezetőségének és a rendőrségnek a gyors felelősségteljes reakciót. A válaszunk a gyűlöletkeltésre nem lehet más, mint identitásunk nyílt és büszke megélése. Ez ad erőt és tart össze bennünket, írta Fremond Árpád. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet.
1: Sport. A szabadkai lóversenypályán zajlik a 14. vajdasági vágta, a legjobban teljesítők pedig ezúttal is kivívhatják a jogot, hogy vajdaságot képviseljék a nemzeti vágtán. A verseny mellett színes kísérő programok is várták a látogatókat. Pető Attila és Rózsa Krisztina riportja.
0: Az ünnepélyes megnyitót követően az előfutamokkal vette kezdetét az idei vajdasági vágta. A selejtezők legjobbjai később a döntőben mérik össze tudásukat, ahol a végső győzelemért szállnak harcba. Tóbiel Zsuzsanna, a Dorján lovasa.
6: Izgultam, de tudtam, hogy a ló jó, viszont nem ismertem, mert egyszerültem rajta ezelőtt, de viszont tavaly megnyerte a nemzeti vágtát, így bíztam benne.
0: Pasalia Kira, Temerin lovasa.
7: Én úgy állok hozzá, hogy én teljesen nyugodt vagyok, és akkor, hogy a ló is átvegye ezt az én nyugodtságomat, mert szándék egy kicsit izgálga természetű ló, és úgy érzem, hogy sikerült egy kicsit átadnom az én nyugalmamból neki most.
0: Kisutcai Miklós, Topolya lovasa.
8: Egész évben készülünk, nap mint nap, és szerintem jobb a lovam idén, mint tavaly. Reméljük, ezt be is bizonyítsuk. Bízunk a legjobbakban, várjuk a döntőt.
0: Koncz Dorottya, Bács-Fekete-hegy lovasa.
9: Nagyon fáradt vagyok, kemény ellenfelem volt, meg kellett, hogy küzdjek egy kicsit a győzelemért, de nagyon örülök, hogy idén is a döntőbe kerültünk.
0: A vágtán az előfutamok mellett számos kísérőprogram is várta az érdeklődőket. A közönség többek között a parasztvágtát, a szabadkai vágtát, a Pásztor István emlékfutamot, valamint fogadhajtó, ügető és római kori lovas bemutatókat is megtekinthetett. A vajdasági lovasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzeti vágtán, tavaly Magyar Kanizsa meg is nyerte a döntőt. A sikerek pedig hozzájárultak ahhoz is, hogy az elmúlt években vajdaság szerte egyre több család kezdjen minőségi lótenyésztéssel foglalkozni. Bunfor Tivadar, főszervező.
10: Nagyon büszke vagyok egyébként erre, hogy a külhoni magyar közösségekből egyedül a vajdaságinak sikerült 4 alkalommal elhozni az első díjat a nemzeti vágtáról. Én ezt annak tudom be, hogy mi a szervezőtársaimmal 14 évvel ezelőtt elég magasra tettük a lécet, hogy tényleg csak olyan lovak jöhettek már az első naptól kezdve, amelyeknek pedigréje volt, származási lapja.
0: Az idei vajdasági vágta egyik újdonsága, hogy a rendezvény támogatói között először szerepel a Pásztor István Alapítvány is. Az alapítvány pénzdíjat ajánlott fel a Pásztor István emlékfutam, valamint a kis huszár vágta legeredményesebb résztvevői számára. A 14. vajdasági vágtát dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg.
11: Egy újabb bizonyítéka annak, hogy az, ami érvényes a sportban, az érvényes a politikában, érvényes a közéletben, és mindez érvényes az életben is, hiszen mi igent mondunk a hagyományra, igent mondunk a közösségre, igent mondunk az összetartozásra, az összefogásra, az együttműködésre, és nemet mondunk a széthúzásra és a veszekedésre. A vajdasági vágta immár 14. esztendeje az egyik legjókedvűbb, legtömegesebb, legtöbb embert vonzó rendezvénye nem csak Szabadkának, hanem egész vajdaságnak.
0: A futamok mellett a szabadkai lóversenypályára látogatókat kirakodóvásárral, gyermekfoglalkozásokkal és főzőversennyel is várták a szervezők. A rendezvény csúcspontja a döntő lesz, amelyre 18 órakor kerül sor.
1: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal két évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír. Nem csak a turizmus és a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő ugyancsak 18 órakor kezdődik. A pontos idő 16 óra 12 perc.
12: Időjárás.
13: Kellemes nyárias időjárásban van részünk, a délután folyamán napos és felhős órák váltogatják egymást. A csúcsértékek a 26 fokot is elérhetik, holnap pedig a maihoz hasonló időjárásra készülhetünk 28 fokos csúcshőmérséklettel.
12: Reklám.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
16: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Crvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséi különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
0: Írassa gyermekét magyar osztályba.
2: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
3: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: Náda Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: programajánló.
1: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fit Zóna csapata élőben Palicson.
2: Délután 12:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
1: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
2: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
1: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
2: a pozitív energiát
1: és a családot is.
2: Fit Zóna
1: a Velatúron.
2: Találkozzunk május 31-én Palicson.
1: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
2: találkozik a jó hang.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Nem csúszik az este,

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-54-33-203-as telefonszámon. 065-54-33-203.
1: Média támogató a Pannon RTV.

elég, mert jó. Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Micsoda?
2: Topolyán a tankcsapda.
3: Igen!
2: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
3: Az Eufória. Fellép
4: a tankcsapda.
2: A Trven a Jabuka együttes.
3: A Frénia.
2: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
3: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
3: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
2: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyhalmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Miért van, hogy bárhova megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feletted már, és esténként várod.

0: Műsorajánló.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannó Rádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
6: Éjféltől pedig.
7: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
8: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Vajdaság hangja. Pannonrádió.
2: A te zenéid.
3: A te rádiód.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannonrádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
4: Éjféltől pedig
9: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
9: Off the record.

Take note of here, lie. Take note of here, lie. Take note of here.

0: egy élet, van egy sztori. Jó, már nem leszek, sorry. És mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Panorádió, a te hangod.
2: Éjjel, nappal, 91,5.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,